0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Több vagyonkezelő alapítvány is megszűnik a jelenlegi formájában. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi pont határai. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint közérdekű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Dílereket fogtak el Szirákon és környékén. Négy embert őrizetbe vettek, másik négyet gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók szerint kristályt adtak el ügyfeleiknek. A rendőrök összesen 6 helyszínen tartottak razziát, és több mint 42 gram droggyanús anyagot foglaltak le. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

gazna, akkor jön a végre, vagy inkább mégse. Csikorog a lelme,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Megvan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltje. Magyarok is eltűntek a nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor eredménytelennek nyilvánították a meghallgatások után. Unger Anna jelölését a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít, valamint az ökumenikus segélyszervezet is adományt gyűjt. Nagyon súlyos a norvég király állapota, családtagjai mellette vannak, a miniszterelnök pedig lemondta tervezett németországi útját, tudatta a királyi udvar. 5. Haraldot 10 napja ápolják kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 évével jelenleg ő Európa legidősebb uralkodója, aki 1991 óta a Skandinávország ceremoniális államfője. Halála esetén fia, Hákon herceg kerül a trónra. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Több vagyonkezelő alapítvány is megszűnik a jelenlegi formájában. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi pont határai. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint közérdekű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Dílereket fogtak el Szirákon és környékén. Négy embert őrizetbe vettek, másik négyet gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók szerint kristályt adtak el ügyfeleiknek. A rendőrök összesen 6 helyszínen tartottak razziát, és több mint 42 gram droggyanús anyagot foglaltak le. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Megvan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltje. Magyarok is eltűntek a nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület nyomozati elnökhelyettesnek Tasnári Katalint jelöli. A közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor eredménytelennek nyilvánították a meghallgatások után. Unger Anna jelölését a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít, valamint az ökumenikus segélyszervezet is adományt gyűjt. Nagyon súlyos a norvég király állapota, családtagjai mellette vannak, a miniszterelnök pedig lemondta tervezett németországi útját, tudatta a királyi udvar. 5. Haraldot 10 napja ápolják kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 évével jelenleg ő Európa legidősebb uralkodója, aki 1991 óta a Skandinávország ceremoniális államfője. Halála esetén fia, Hákon herceg kerül a trónra. Túlnyomóan derült fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma választhatja meg az országgyűlés az MVVH vezető tisztségviselőit. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, akik az elmúlt hetekben részt vettek a vízszint növelő feladatokban az erőmű működtetése érdekében. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válsághelyzet idején. Bóka János, a fideszes képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Ma választhatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés. Az elnök és a nyomozati elnök helyettes személyéről a délelőtt 9 órakor kezdődő ülésen dönthetnek a képviselők. Emellett várhatóan elfogadják az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását. Ennek értelmében szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Erdőtüzek pusztítanak Algéria észak-keleti részén. Legkevesebb 12-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek. Sok helyen még tart az oltás, az algériai elnök 3 napos nemzeti gyászt hirdetett. Minden kulturális ünnepség és sportverseny elmarad. Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

UFM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az Állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Ősszel kerül parlament elé a klímatörvény. Új nevet kapott az Ontario-tó. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat Donald Trump. Az elnök rendelete azonnal hatályba lépett. A Fehérház azzal indokolta a döntést, hogy a tóvizének legnagyobb része és legmélyebb pontjai az Egyesült Államok területén találhatók. Az Ontario tó az 5 nagy tó egyike, partján Kanada és az Egyesült Államok osztozik. A döntésre reagálva Mark Carney miniszterelnök közölte, hogy Kanada továbbra is az eredeti nevet használja. Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Péntek van, augusztus 28-a, ez pedig már a napindítónk, a reggeli starter. Elérkeztünk az utolsó nyári hétvégéhez, kedden pedig már indul az új tanév az iskolákban. A mai délőttünk során 8-tól délig végigvesszük az iskolakezdés témáit, megnézzük a legfontosabb tudnivalókat a tanszerekről, a napirendről, és nyereményjátékkal is készültem, ahol értékes ajándékok várnak majd gazdára. Tartsanak velünk ma is itt a 97 héten. Én Pálinkás Zsolt vagyok, rádiózunk együtt ma is délig.
2: Ez a reggeli starter.

Ez a Trio FM Jazzberényből már is mondom, milyen időre számíthatunk a következő napokon. Ma túlnyomóan száraz napos időre készülhetünk, legfeljebb délután jelenhet meg némi fátyolfelhőzet az égen, csapadéktól sehol sem kell tartani, a keleti-délkeleti szelet élénk, néhol erős széllökések kísérhetik. A reggeli 17 fokos minimumok után délután 28 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Szombaton egy érkező hidegfront hatására gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, de helyenként futózápor vagy zivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen száraz marad az idő. Estére nyugat felől kiderül majd az ég, a szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet szombaton nappal 28 és 35 fok között alakul, délkeleten lesz majd a legmelegebb. Vasárnap a front ellenére marad a kánikula 29 és 34 fok közötti értékekkel. Számottevő csapadék sehol sem várható, a légmozgás pedig gyenge vagy mérsékelt marad. Hétfőn tovább fokozódik a hőség a gomoly felhős napos időben, elszórtan fordulat elő zápor, zivatar, a csúcsértékek pedig elérik a 30-36 fokot.

0: Friss közlekedési információk a térség útjairól. Útfelújítási munkátok miatt kell lassabb haladásra számítani a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű közötti szakaszon, a 32-26-os összekötő úton, a Kezdőszelvény és a 2-es kilométer utáni szakasz között, mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben az útépítés ide alatt. Szentmártonkátán a Puszta-Monostor felé vezető 31-08-as összekötő úton kábelfektetés és közműépítés zajlik a 6-os és a 7-es kilométer közötti részen. A munkátok miatt útszűkületre kell készülni mindkét irányban, érdemes óvatosabban megközelíteni a belterületi szakaszt. Szintén építés munkák folynak Tápió-Szentmárton belterületén, a Monor és Tápiószere közötti 31-12-es összekötő úton, a 30-as kilométer szelvény közelében. Itt is útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét sávban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

A Trió FM-t és a reggeli startet hallgatják. Nézzük a pénteki horoszkópot, a kosok ma könnyen túlterhelődhetnek mások gondjaitól. Ha valaki feszülten szól önökhöz, ne vegyék magukra. Egy csendes délután vagy egy kis elvonulás most sokkal többet segít, a pénzügyekben pedig érdemes a józan észre hallgatni. A bikáknak remekül alakulhat ez a péntek, a gondolatok rendelése most könnyebben megy, és egy pénzügyi vagy gyakorlati ügyben is jó döntést hozhatnak, a családtagokkal szemben viszont szükség lesz a megszokottnál több türelemre. Az ikreknek érdemes ma tudatosan lassítaniuk, egy félreértésből könnyen kerekedett felesleges feszültség, úgyhogy ne válaszoljanak azonnal a bosszantó üzenetekre. A nap második felében érkező hírek sok mindent tisztáznak majd. A rákokat erősebben megérintetik a mai hatások, és intenzívebben reagálhatnak mások hangulatára, régi emlékek is előkerülhetnek, de jobb a jelenre figyelni. Egy jó beszélgetés vagy egy közös program azonnal jobb irányba tereli majd a napot. Az oroszlánoknak jó jöhet majd kis nyugalom és visszavonulás. Az önbizalmuk a helyén van, így a bántó megjegyzések sem billentik ki őket, egy baráti vagy szerelmi gesztus pedig különösen jól fog esni. A szüzek ma nem vesznek el az érzelmekben, képesek lesznek kézben tartani a dolgokat és gyakorlati megoldást találni. Egy korábban elakadt ügyben most végre tisztán látják majd a következő lépést. A folytatás is érkezik a Mérleg csillagjegye nem sokára.

0: Mellettet szól.
1: Üdvözöljük! Az önposta fiókja megtehető.

Üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időben...

Leszek, folytatjuk a napi horoszkópot a mérleggel. A mérlegek ma kiváló érzékkel simítják el a nézeteltéréseket, ha konfliktus alakul ki a környezetükben. A párkapcsolatban szép meghitt pillanatok váratók, a pletykát és a felesleges beszédeket viszont jobban messziről elkerülni. A skorpiók megérzései most rendkívül pontosak, de nem kell mindenre azonnal választ keresni. Egy családi vagy magánéleti kérdésben egyetlen őszinte beszélgetés sokkal többet ér majd, mint a hosszas találgatás. A nyilasok életében a mai nap a belső elcsendesedésről szólhat, könnyebben engedik el a múltbéli kétségeket és csalódásokat, az estét pedig érdemes egy társasági programmal zárni. A bakok józanul és megfontoltan kezelik a hivatalos és pénzügyi kérdéseket, aminek köszönhetően kedvező eredményt érhetnek el. A magánéletben azonban érdemes rugalmasabbnak lenniük, és nem ragaszkodni mindenáron a saját tervükhöz. A vízöntők is érzékenyebbek lehetnek ma, így az apró akadályok is könnyebben bosszúságot okozhatnak. Nem kell mindent túlgondolni, egy váratlan üzenet vagy egy meglepő segítség gyorsan visszahozza majd a jó kedvet. A halak számára a mai nap kiemelten fontos, felerősödhetnek az érzelmek és a lezárások iránti vágy. Ne akarjanak mindent egyszerre megoldani, adjanak időt maguknak a pihenésre, illetve a feltöltődésre. Ez volt a pénteki horoszkópunk itt a Trio FM-en. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: is 8 óra érkeznek a friss hírek, után viszont belevágunk az iskolakezdés témáiba. Érdemes lesz velünk tartani a délelőtt folyamán, hiszen remek ajándékok várnak gazdára. Itt lesz egy sportturmixgép, egy ajándékutalvány az Ádi büfé jóvoltából, egy ajándékcsomag a Frézia parfümériától, valamint egy vásárlási utalvány a Sarok üzletház felajánlásából. Ráadásul minden négy nyertesünk kap egy logózott tornazsák csomagot is, benne ételdobozzal, notesszel, tollal, illetve esernyővel. Maradjanak velünk a hírek után, azonnal kezdjük az iskolakezdős összeállításunkat.
1: Trio FM.
2: Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
2: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
5: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Különleges túrával várja látogatóit a Gemenci erdőgazdaság. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segít állított össze és adománygyűjtést indított. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is, a baptisták pedig megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését, amelyhez várják a felajánlásokat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbői Ökoturisztikai Központból indulnak. Szeptember 12-én külön gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a kicsiket. Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Indul a reggel!
2: Jó reggelt!
1: Reggeli starter! A Trio FM napindítója!

8 óra múlt, a hírek után pedig indítjuk az iskola kezdő délelőttünket. Péntek van, augusztus 28-a, az utolsó hétvége előtt állunk a tanévkezdés előtt. Érdemes lesz velünk tartani és játszani a következő órákban, 4 értékes ajándék vár gazdára. Egy sportturmixgép, egy ajándékutalvány az Ádi büfé jóvoltából, egy ajándékcsomag a Frézia parfümériából, valamint egy vásárlási utalvány a Sarok üzletház felajánlásából. Ráadásul minden négy nyertesünk kap egy-egy logózott tornazsákcsomagot is, benne praktikus ételdobozzal, notesszel, tollal, illetve esernyővel. Kezdjük is rögtön az első fontos témánkkal, a nyári ritmus átállításával. A szünidő alatt a legtöbb családban felborult a megszokott rend, a gyerekek tovább maradtak fent este, és a reggelek is jóval kényelmesebben teltek. A szakemberek szerint nem érdemes ezt hétfő estére hagyni, mert az hirtelen feszültséget és forgolódást szül. A fokozatosság a titok, ha már ma estétől csak fél órával korábban kerülnek ágyba a gyerekek, és a hétvégén is fokozatosan korábbra hozzák az ébresztést, kedden reggel már nem éri akkora sok a szervezetet az első becsengetés előtt. Maradjanak velünk, hamarosan hozom majd az első játékfeladványunkat is. 97.7

0: Friss közlekedési információk a térség útjairól. Útfelújítási munkátok miatt kell lassabb haladásra számítani a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű közötti szakaszon, a 32-26-os összekötő úton, a Kezdőszelvény és a 2-es kilométer utáni szakasz között mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben az útépítés ide alatt. Szentmártonkátán a Pusztamonostól felé vezető 31-08-as összekötő úton kábelfektetés és közműépítés zajlik a 6-os és a 7-es kilométer közötti részen. A munkátok miatt útszűkületre kell készülni mindkét irányban, érdemes óvatosabban megközelíteni a belterületi szakaszt. Szintén építésünkkel folynak Tápió-Szentmárton belterületén, a Monor és Tápiószelek közötti 31-12-es összekötő úton, a 30-as kilométer szelvény közelében. Itt is útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét sávban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Ez a Jelszeg rádiója, a Trio FM igazi strandidővel indul a vakáció utolsó hétvégéje a térségben. Ma sokat süt majd a nap, komolyabb csapadéktól sehol sem kell tartanunk, a hőmérséklet pedig délutánra 31 és 33 fok közé emelkedhet a Jelszegban. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkülhet. A ragyogó eget viszont kissé elhomályosítja a fölénk érkező szaharai por, ez a finom réteg megszűri a napsugarakat, így opálosabb, tejszerű árnyalatot kap majd az égbolt. Ennek este lesz látványos hatása, a megszokottnál mélyebb narancssárga és vöröses naplementét láthatunk. Az autósoknak viszont van egy fontos tanácsom, szombaton hidegfront érkezik záporokkal, amelyek a levegőben lévő port magukkal rántva sáros esőt okozhatnak, ha tiszta járművel szeretnének közlekedni, az autómosást érdemes inkább vasárnapra halasztani.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? Correctotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. Correctotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. Correctotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: Ez a Trio FM játszberényből a 2026-27-es tanév első tanítási napja idén szeptember 1-én kedden lesz, a tanév pedig 2027. június 18-án pénteken ér majd véget, összesen 180 tanítási nap vár a diákokra. A végzős középiskolásoknak az utolsó tanítási nap 2027. április 30-án lesz, a két évfolyamos szakiskolákban pedig május 28-án. Az első fél év 2027. január 22-ig tart, a fél év értesítőket pedig január 29-ig kapják majd meg a családok. A szünetek időpontjai is megvannak, az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, a téli szünet 2026. december 19-től 2027. január 3-ig tart, a tavaszi szünet pedig 2027. március 25-től április 4-ig tart majd. Az intézmények emellett 5 tanítás nélküli munkanapot használhatnak fel például kirándulásokra, ezekből egy napról a diák önkormányzat dönthet. Kapcsolódik ez a délőtti nyereményjátékunk feladványa is, melyik napon kezdődik idén az őszi szünet az iskolákban. A helyes választ SMS-ben vagy Viberen a 30-301-22-77-es számra várom önöktől. Érdemes velünk játszani, hiszen a megfejtőkre értékes ajándékcsomagok várnak.
1: Trio FM. Melletted szól.

Ez a Trio FM Jászberényből folytatjuk a suli kezdős összeállításunkat. Egy friss felmérés szerint a szülők 55%-a tervez valamilyen műszaki eszközt vásárolni az idei iskola kezdésre. A legnépszerűbbek továbbra is a laptopok, a mobiltelefonok és az okosórák, de sokan keresnek táblagépeket és különféle kiegészítőket is. A kutatásból kiderült, hogy a gyerekek közel fele már használ saját okoseszközt a tanuláshoz, a szülők 49%-a pedig úgy látja, hogy a megfelelő digitális háttér hiánya ma már hátrányt jelentett az iskolában. A vásárlási szokásokban is jelentős változás látszik, míg korábban az ár volt a legfontosabb szempont, idén a minőség és a megbízhatóság került az első helyre. A laptopoknál például a szülők 53%-a inkább egy tartósabb, jobb minőségű, garanciális készüléket választ az olcsóbb modellek helyett. Mivel az iskola kezdés komoly anyagi kiadást jelent, a családok 39%-a már előre félretesz erre a célra, 25%-uk pedig kuponokkal és hűségprogramokkal igyekszik faragni a költségekből. Ha a műszaki cikk vásárlása előtt állnak, érdemes megfogadni a szakemberek tanácsát, ne fizessenek felesleges, soha ki nem használt funkciókért, mindig a gyermek valós tanulási igényeihez választanak eszközt, és bátran kérjék ki az üzletben az eladók, szakértők segítségét, hogy a kiválasztott gép valóban éveken át megbízható társ maradjon.

0: Ez a Trio FM Jászberényből, az iskolakezdéssel járó feszültség teljesen természetes, de a szülők odafigyeléssel sokat segíthetnek a gyerekeknek. Az egyik legfontosabb lépés, hogy a felnőttek a saját stresszüket is kezeljék, hiszen a gyerekek azonnal megérzik a idegességet. Üljenek le beszélgetni a hétvégén, nézzék át a közös nyári fotókat, elvenítsék fel a legjobb emlékeket, és meséljenek saját gyermekkori iskola élményeikről is. A gyermek azt látja, hogy a szülei is izgultak annak idején, sokkal könnyebben megnyílik. Fontos a kortárs nyomás kezelése és az önértékelés megerősítése is. Tudatosítsák a gyerekben, hogy a belső értékek és az élmények sokkal fontosabbak a külsőségeknél vagy a legújabb tárgyaknál. Emellett figyeljenek a figyelmeztető jelekre, például a hirtelen visszahúzódóvá válik, vagy éppen elmegy az étvágya. Közös programokkal, kirándulással vagy akár közös sütéssel teremtsenek biztonságos hátteret, hogy magabiztosan indulhasson majd az új tanév.
1: Trio FM mellette szól.

Mindjárt 9 óra perceken belül érkeznek a friss hírek, utána pedig folytatjuk az iskolakezdési felkészülést, és megnézzük, hogy hogyan faraghatunk a kiadásokon még az utolsó pillanatokban is. Kiderül, hogy miért érdemes átnézni a tavalyi készleteket, hogyan segít a pontos bevásárlólista a felesleges költekezés ellen, és mik azok a tanszerek, amelyekből teljesen felesleges a legdrágábbat választani. Addig is ne feledkezzünk meg a mai nyereményjátékunkról sem, a kérdésünk így szól, melyik napon kezdődik idén az őszi szünet az iskolákban. A válaszokat névvel együtt várom SMS-ben vagy Viberen a 30 301 22 77-es számon. 12 óra előtt értékes nyeremények találnak majd gazdára, a szám szerint 4, úgyhogy azt gondolom érdemes bekapcsolódni. Maradjanak velünk, hallgassuk együtt a híreket, majd érkezem vissza és folytatjuk az iskolakezdős összeállításunkat. Ami a zenei kínálatot illeti, Purple Disco Machine-tól hallgatunk egy felvételt. Ez a Beat of Your Heart.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok az MTI híreivel. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A két nappal ezelőtti katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 470 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Itthon a Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segít állított össze és adománygyűjtést indított. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is, a baptisták pedig megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését, amelyhez várják a felajánlásokat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csaknem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pót felvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételiben lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet. Országszerte derült, száraz az idő, de jelentős mennyiségű szaharai por szűrheti a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt, folytatjuk a péntek délőtünket, fókuszban az iskola kezdés. Folyamatosan érkeznek a megfejtések SMS és Viber számunkra. Köszönöm szépen a sok-sok üzenetet is, amit a mai iskola kezdési témákra küldenek. Érdemes bekapcsolódni a játékunkba is, hiszen 4 értékes nyereményünk van. Itt egy sportturmizgép, egy ajándékutalvány az Ádi büféből, valamint egy ajándékcsomag a Frézia parfümériától, illetve egy vásárlási utalvány a Sarok üzletház jóvoltából. Ráadásul mind a 4 nyertesünk kap egy-egy logózott tornazsák csomagot is, benne ételdobozzal, notesszel, tollal és esernyővel. A játék kérdésünk pedig továbbra is így szól, melyik napon kezdődik idén az őszi szünet az iskolákban. A válaszokat névvel együtt várom az SMS Viber számunkra 30 301 22 77. Hamarosan az utolsó pillanatos tanszervásárlással és spórolási tippekkel érkezem. Önöknél minden megvan már a súlyra, vagy a hétvégére maradt a bevásárlás, írják meg tapasztalataikat és trükkjeiket a megszokott elérhetőségeinken. Közben pedig hallgatjuk a Jássák kedvenceit, itt a Trio FM-en Anastasia zenél.

Ez a Trio FM jazzberényből. Bár a tanszerek iránt már július végén megindult a kereslet, sokan hagyják az utolsó pillanatra a vásárlást, ilyenkor könnyű kapkodni és feleslegesen költeni, pedig még a hajrában is tízezeket spórolhatunk néhány tudatos döntéssel. A legfontosabb alapszabály, hogy először mindig otthon nézzünk körül, a tavalyi iskolatáska, a még jó állapotú tolltartó, a félig telt füzetek, a jó hegyezők vagy a megmaradt ceruzák és festékek idén is tökéletesen használhatóak. Amit nem kell lecserélni, azt felesleges újonnan megvenni. Ha boltba megyünk, vagy webshopban vásárolunk, kizárólag a tanárok által megadott pontos eszközlistára támaszkodjunk. Ez a legjobb védelem a hirtelen impulzus vásárlások ellen, ráadásul több gyermekes családoknál a közösen használható eszközökből felesleges külön-külön csomagokat venni. Online vásárlásnál érdemes összehasonlítani a különböző eladók árait, de mindig a teljes végösszeget nézzük a szállítási díjakkal együtt. Sokat segített a csomagok összevonása is egyetlen rendelésben. Végül pedig tartsuk szem előtt, hogy nem mindenből a legdrágább a legjobb, még egy ergonomikus iskolatáskánál valóban a tartóság és a kényelem a fő szempont. A füzetek, gyurmák vagy írószerek esetében a kedvező bárú termékek is pontosan ugyanúgy ellátják a feladataikat. Önöknél hogyan áll a felkészülés? Sikerült mindent beszerezni, vagy éppen most indul majd a nagy roham? Írják meg nekem a saját tapasztalataikat, a bevált trükkjeiket SMS-ben vagy Viberen 30 301 22 70-es számunkra.

0: 3UFM
1: mellette szól.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek.

0: Friss közlekedési információk a térség útjairól. Útfelújítási munkátok miatt kell lassabb haladásra számítani a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű közötti szakaszon, a 32-26-os összekötő úton, a Kezdőszelvény és a 2-es kilométer utáni szakasz között mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben az útépítés ide alatt. Szent Mártonkátán a Puszta-Monostor felé vezető 31-08-as összekötő úton kábelfektetés és közműépítés zajlik a 6-os és a 7-es kilométer közötti részen. A munkátok miatt útszűkületre kell készülni mindkét irányban, érdemes óvatosabban megközelíteni a belterületi szakaszt. Szintén építési munkák folynak Tápió-Szent Márton belterületén, a Monor és Tápiószelek közötti 31-12-es összekötő úton, a 30-as kilométer szelvény közelében. Itt is útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét sávban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 9191-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzeria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
3: frissautó.hu.
4: Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
4: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
4: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu. Itt vagy már.
4: Motorosoknak is.
5: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
6: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
5: Szeptember 12.
7: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az Állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Reggeli starter.

0: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Van itt még egy hír az autósok számára. Hamarosan megkezdődik a régóta várt fejlesztés. Szeptember 1-én ugyanis átadják majd a munkaterületet az M4-es autóút új szilvási csomópontjának megépítéséhez. Pető Zsolt, Abony polgármestere megerősítette a hírt, miután hivatalos tájékoztatást kapott a munkátok elindításáról. A közvetlen felés lehajtó hiánya eddig komoly terhelést jelentett Abony belterületének, hiszen az érintett forgalom a városon át Szegléd vagy Újszád felé kényszerült kerülni. Ez a jövőben megszűnik, az új csomópont megépülésével közvetlenné válik a csatlakozás a gyors forgalmi útra, ami érezhetően tehermentesíti majd a települést és a környék forgalmát.
1: Mellette. Mellette. Rio FM. Why wait to say, at least I did it my way. Lie

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Jelsági javaslatra készült program az idős gondozás területén a kórházi főigazgató, az országgyűlési képviselő és a polgármesterek dolgoznak együtt. Teljesen leégett a tetőszerkezete egy jászberényi parasztháznak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatójának kezdeményezésére az intézményt érintő szociális kérdésekről is tárgyalt legutóbbi ülésén

0: Alakult helyzet az aktív betegellátást is egyre nagyobb mértékben érinti, hangsúlyozta az intézményvezető.
1: Látnunk kell, hogy mi egy idősödő társadalom vagyunk, és egyre jobban kell szembenéznünk az idősödő társadalomnak a speciális igényeivel. Na, ha egy idős ember kórházba kerül és hirtelen elveszíti önellátó képességét, akkor egy darabig kórházban marad, de akkor, amikor már nem szükséges az orvosi kezelés, és tovább kellene adniuk őt, illetve biztonságos környezetet kellene számára biztosítani, akkor már nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a család is nagyon nehéz helyzetbe kerül. A családok nem tudják sokszor ezt a gondozást, ápolást, néha 24 órás felügyeletet, hiszen ha a család fenntartó feladja a munkáját, akkor az egész családnak a megélhetése kerül veszélybe. A szociális rendszerünk pedig sajnos még nincs felkészülve erre a megnövekedett teherre, vagy megnövekedett nyomásra. Itt betegeinknek többféle lehetőségei vannak. Vannak szociális otthonok, de sajnos még mindig azt kérdik a hozzátartozók, hogyha valaki bekerül egy ilyen bentlakásos intézménybe, a szégyenként éli meg. Talán ez is az egyik oka, hogy így kórházunkban sok-sok beteg visszamarad. Jelenleg több mint 60 ilyen gondozottunk van, vagy ápoltunk, aki már nem szorul kórházi kezelésre, szociális otthonra vár hónapok óta. Volt olyan betegünk, aki a krónikus osztályon 4 évig volt, hiszen nem tudtuk továbbadni szociális otthonba. Részben a jövedelme miatt nem volt neki családja, és nem tudott a szociális rendszer jelenleg ezekre a helyzetekre kellőképpen reagálni.
0: Főigazgatóasszony, az, hogy most ez a téma terítékre került a JÖSZ ülésén, azt mi indokolta? Egy kritikus számot ért el az ellátottak száma? Miért érezte szükségesnek az, hogy a jászsági önkormányzatok szövetségénél a település vezető a térség országgyűlési képviselőjével is ezt kibontva megtárgyalják?
1: A probléma régóta fennáll, amiben igazat adok. Azonban most értük el azt a helyzetet, hogy mind az ápolási osztály, mind a krónikus osztály maximális létszámmal működik, pótágyakkal, és elértük azt is, hogy sokszor aktív osztályra kerülnek olyan betegek, akiknek a felvételét szociális indokolja. Az már nem megengedhető, hogy aktív osztályokon olyan betegek feküdjenek, akik csak ápolásra és gondozásra szorulnak, orvosi kezelésre nem, elvéveszik a helyet azoktól a betegektől, akik valóban aktív kezelésre, aktív orvosi kezelésre szorulnak.
0: Dr. Besenyi Orsolya kiemelte, a települések vezetői rendkívül nyitottan és konstruktívan fogadták felvetéseiket, hiszen ők maguk is nap mint nap szembesülnek az idősödő társadalom kihívásaival, ezért pontosan érzékelik az azt növekvő terhet, amely a családokra, az önkormányzatokra és az egészségügyi ellátórendszerre egyaránt nehezedik.
1: Nagyon pozitívan reagáltak a polgármesterek, illetve képviselő úr is. Azt a nyomást, amit mi érzünk a kórházban, azt ők is ugyanúgy érzik a településeinken, és egy nagyon-nagyon szoros együttműködésre van szükség az egészségügy, a szociális ellátórendszer, illetve az önkormányzatok között. Ez egy közös probléma, és a megoldása is közös kell, hogy legyen. Mi készek vagyunk arra, hogy egy szorosabb kapcsolatot építsük a szociális ellátókkal, hogy már a kórházi körülmények között megismerkedhessen a gondozó a gondozottal, hogy milyen megoldások léteznek. Az, hogy egy betegnek milyen ápolási igénye van, ezt a szociális gondozó, vagy mi a kórházban, az ápolók nézt meg tudjuk mondani. Ezt órában tudjuk kifejezni. Akiknek alacsonyabb ápolási igénye van, ők házi ellátás keretében elláthatók. Ezek a házi segítségnyújtás vagy szociális gondozók azok, akik ők nekik tudnak segíteni, de jelenleg kevés szociális gondozó áll rendelkezésre, jár minden tizen vannak. Szociális gondozók naponta 200 tudnak kimenni egy-egy gondozóthoz, 2-3 órát tudnak ott tölteni, ez alatt megtörténhet a tisztába rakás, a fürdetésben mozgatásban segítés, etetés, de sajnos az ő munkahelyünk 8-tól 4-ig tart. Hiányzik az esti műszak, hiányzik a hétvégi műszak, mindannyian megegyeztünk, hogy jó lenne változtatni, szükség lenne ezeknek az időszaknak is a lefedésére.
0: Dr. Besenyi Orsolya Jászberényi Szent Erzsébet kórház főigazgatója elmondta, a tanácskozáson mindannyian egyetértettek abban, hogy a jelenlegi szociális ellátórendszer önmagában már nem képes megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra.
1: Széles egyeztetést igényel mind a kórház részéről. Kértem javaslatokat, véleményezést a házi orvos kollégáktól, a szociális intézményvezetőktől, polgármesterektől is. Hannai Ferenc országgyűlési képviselő úr államtitkár úr kért tőlünk egy összefoglaló jelentést, amit interpellációban a parlament elé fog vinni, illetve továbbítja kérésünket a Szociális Minisztérium felé. Ennek az anyagnak az összeállításában nagy segítségemben van János Ida polgármestere, FS Béla, aki a polgármestereket, az önkormányzatoknak a véleményét is összefogja.

0: A polgármester úréknál János Idány működik 10 éve egy Európai Uniós projektből finanszírozott modell. Elmondása szerint ez egy nagyon jó modell, és kész arra, hogy a többi önkormányzat számára is ezt átadja. De több polgármester is volt, aki két javaslattal érkezett, Jász Pénzelulor, Zsámboki Sándor polgármester úr, illetve a Klavik Ildikó polgármester asszony is nagyon aktív volt ezen az ülésen, és ő is készanyaggal érkezett. Ez is mutatja a téma fontosságát, hogy milyen jól és konstruktívan tudtak reagálni erre a megkeresésemre.
1: Az egyeztetés során Halmai Ferenc országgyűlési képviselő arra kérte a résztvevőket, hogy készüljön egy részletes szakmai összefoglaló a felmerült problémákról és a lehetséges megoldásokról, amelyet a parlament, valamint a szakterületért felelős minisztérium felé kíván továbbítani.
2: Ez egy országos probléma, és nagyon-nagyon régóta fennálló, szerintem, és ez több évtizedesen fennálló probléma. És tulajdonképpen én arra gondoltam, amikor ez a JÖSZ ülés elindult, hogy a szakmai kérdéseket a szakmai szervezeteknek, illetve azoknak kell megoldani, vagy azoknak kell tanácsot adni, hogy mi legyen a megoldás, akik ebben részt vesznek, akik ehhez értenek. És ezért gondoltam, amikor előjött ez a probléma, és ott előadták nagyon sokan, és tényleg nagyon jó megoldásokat is kínáltak rá, hogy legyen egy kis team, és ezért javasoltam, hogy én kérnék egy olyan összefoglaló, vagy egy kidolgozott jelentést, amiben a megoldások is benne vannak, hiszen a szakmai szervezetek, önkormányzatok, ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és talán tudnak olyan megoldási javaslatokat ajánlani, elém tenni, amiket én tovább éltek a kormánynak, parlamentben felszólalhatok, felhívhatom rá a figyelmet, és ha leteszek egy konkrét elképzelési javaslatot, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de valószínűleg nagyobb esélye lesz annak, hogy ez valamilyen megoldás születik majd erre.
1: Kigyulladt egy parasztház tetőszerkezete csütörtökön este Jászberényben a Váltó úton. A Jász-Nagykonszolnok Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre a Jászberény és a Nagykártai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat is az esetnél dolgozott. A munkálatokat egy jászberényi visszaállító jármű segítette. Fátyolfelhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütés, csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
3: Trio FM, reggeli starter,
4: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM a Jelseg rádiója. Néhány nap múlva indul az iskolai kettő, jelentősen megnő a forgalom, az intézmények környékén pedig sokkal több gyalogos és kerékpáros gyermekre kell számítani. A szünidő után a kicsik még figyelmetlenebbek lehetnek, és könnyen kiléphetnek az útesterőt álló autók vagy fák takarásából. Kérem a járművezetőket, hogy az iskolák, óvodák és gyalogátkelő közelében vezessenek a megszokottnál is lassabban és körültekintőbben. Szülőként is sokat tehetünk a biztonságért, a hétvégén érdemes a gyerekekkel közösen végigjárni a legbiztonságosabb iskolai útvonalat és átbeszélni az alapvető szabályokat, hogyan kell körültekintően átkelni a zebrán és miként figyeljenek a kanyarodó járművekre. Ha autóval viszik a diákokat, mindig biztonságos helyen, a járda felőli oldalon engedjék ki őket, ne a forgalmi sávban kapkodva. Vezessünk türelmesen, vigyázzunk a legkisebbekre is a térség útjain.

0: Ez a Trio FM Jászberényből egy perccel el is múlt már 10 óra, érkeznek a legfrissebb hírek, után pedig folytatjuk az iskolakezdő összeállításunkat. Bőven van még miről beszélnünk a délőtt folyamán. Lezárult a délőtti játékunk első köre, rengeteg helyes válasz érkezett az üzenőfalunkra 33-01-22-77-es számra. A kérdésünk így szólt, melyik napon kezdődik idén az őszi szünet az iskolákban? A helyes válasz október 23-a péntek. Köszönöm szépen a megfejtéseket, 12 óra előtt eredményt hirdetünk, kiderül, kik lesznek a mai műsor szerencsései, akik elviszik az ajándékokat. Ne feledjék, 4 remek nyeremény, egy sportturmixgép, egy vásárlási utalvány az Ádi büféből, egy ajándékcsomag a Frézia parfümériától és egy utalvány a Sarok üzletház felajánlásából. Grátiszként pedig mindegyik ajándék mellé jár egy logózó tornazsákcsomag és praktikus kiegészítőkkel. Az órát pedig Kámred dalával nyitjuk, az I Believe már itt van bekészítve.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a jászberényi városi piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
5: Újabb áradás veszélyezteti Nepált, ezért felfüggesztették a mentést. Vasárnap zárul a Nemzeti Galéria Dolce Vita kiállítása. Szaharai por szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botakoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A két nappal ezelőtti katasztrófát egy gletscherről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 470 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt 5. Harald norvég király. A 89 éves korában elhunyt uralkodót csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. Harald 1991-ben édesapja 5. Olaf halála után lépett trónra. Polgári származású feleségével Szonyával 1968-ban kötött házasságot. A trónon fia Hókon herceg követi majd. Orosz dróntámadás ért egy logisztikai központot Kijev közelében. A Nova Posta vállalat elosztó központja megsemmisült, de senki sem sérült meg. Zaporizsjában egy hipermarketet ért találat, ott civil áldozatai is vannak a légicsapásnak, közölték az ukrán hatóságok. Korábban az oroszok ugyancsak drónokkal támadtak egy Kijev megyei raktárkomplexumot, amelyben flamingó típusú nagy hatótávolságú manőverező repülőgépeket és rakétahajtómű üzemanyagot tároltak. Júliusban nőtt itthon a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1% ponttal 4,5%-ra emelkedett. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csaknem 11 ezre jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
5: Az ország nagy részén napos, fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A sok napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt pár perccel köszöntöm Önöket, én Pálinkás Zsolt vagyok, folytatjuk a suli kezdő délelőtt itt a Trio FM-en. Érkezett is egy nagyon találó üzenet az SMS falunkra, Andrea írja Jászberényből. Nálunk a harmadikos kisfiam tegnap este közölte, hogy szerinte a ceruzák még jók a tavalyi készletből, de a tornazsákot biztosan megette a szekrény, mert sehol sem találjuk, úgyhogy ma mégis mehetünk pótolni. Köszönöm szépen az üzenetet, Andrea, és kitartást kívánok az utolsó simításokhoz. A következő percek során megnézzük majd, hogy milyen egészséges és gyors 10 órai ötletekkel indíthatjuk a napot, hogyan a gyerekek bírják az iskolai tempót, és ne csak a péksütemény kerüljön a táskába. Hozok majd egy újabb játékfeladványt, és aki szeretne bekapcsolódni az értékes nyereményekért folyó játékunkban, megteheti, itt lesz rá az újabb lehetőség. Tartsanak velünk továbbra, és a Jászsák kedvencei közül pedig itt van Bastille dala, Good Life.

a Trio FM Jesseg rádiója. Folytatjuk tovább a péntek délelőtt a suli kezdő témákkal. Az iskola kezdés előtti napokban nem csak a tanszerek beszerzésére érdemes figyelnünk, hanem a megfelelő alvási rutin visszaállítására is. A nyári szünet után a hirtelen koránkelés komoly megterhelés jelentett a szervezetnek. A szakmai ajánlások szerint a 6 és 12 év közötti gyerekeknek napi 9-12 óra, a 13 és 18 év közötti kamaszoknak pedig 8-10 óra alvásra van szükségük a jó koncentrációhoz és a tanuláshoz. Ha egy diáknak reggel 6:30 kell ébrednie, érdemes ehhez igazítani az esti lefekvést is. A szakértők azt javasolják, hogy a napi rendet ne egyik napról a másikra váltsuk át, a lefekvés és az ébredés idejét fokozatosan naponta 15-30 perccel hozzuk korábbra. Esténként sokat segít a fények tompítása és a digitális eszközök, telefonok kikapcsolása. Hétvégén pedig érdemes kerülni a túl késői kelést, mert a több órás eltolódás megnehezíti majd a szeptember 1-i indulást. Az alvás mellett az egészséges reggeli és a napi legalább 1 óra aktív mozgás is elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyerekek frissen, energikusan kezdjék meg az új tanévet.

Ez a Trio FM Jászberényből folytatódik a délelőtti játékunk a suli kezdős műsorunkban. Érdemes velünk tartani, hiszen 12 előtt néhány perccel kiderül, kikhez kerülnek az értékes nyeremények. Gazdára talál egy sportturmixgép, egy vásárlási utalvány az Ádi büfé felajánlásából, egy ajándékcsomag a Frézia parfümériától, illetve egy ajándék utalvány a Sarok üzletház jóvoltából. Mind a négy nyertesünk kap majd egy logózott tornazsák csomagot is praktikus ajándékokkal. Íme a legújabb suli kezdő kérdésen. A szakmai ajánlások szerint hány óra alvásra van szüksége naponta egy 6 és 12 év közötti iskolás gyermeknek? A válaszokat névvel együtt várom SMS-ben vagy Viberen a 30-301-2270-es telefonszámon. Az előző percekben figyelték a műsort, már tudják is a megoldást. Játszanak velünk, délelőtt néhány perccel pedig érkezem az eredményhirdetéssel.

0: szórakozás.
1: Ez a Trio FM Jászberényből. Folytatjuk egy programajánlattal. Egészséges táplálkozásról szóló előadást szervez a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda. A Tudatos Falatok című sorozat első alkalmán a tévhitekről, a makrotápanyagok helyes arányáról, a bolti címkék rejtett cukrairól, valamint a jászberényi piac friss szezonális alapanyagairól lesz szó. Az előadó pedig Ásné Bittner Márta, dietetikus. Az esemény szeptember 3-án csütörtökön délután 5 órakor tartják a Jászberényi Városi Könyvtár kamaratermében. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: A babasi magatóprogram mintakórháza lesz a szolnoki Hetényi. Elismerésben részesült a Jászberényi rendőrkapitányság munkatársa. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Mintaprogramban vesz részt a szolnoki Hetényi Géza kórház. Erről Balogh Tamás, az érintők közösségének képviselője számolt be. Mint rádiónkból értesülhettek róla, az érintők indították el a babasimogató országos programot, melynek célja, hogy a kórházakban magukra maradt, illetve tartósan bentfekvő csecsemők megkapják a testi kontaktust és a szeretőtörődést. A napokban meghirdetett jelentkezéskor több mint 20 000 regisztráltak, akik közül szigorú, többfordulós, egészségügyi és pszichológiai szűréseket követően választják ki azokat az önkénteseket, akik rendszeresen bejárhatnak a kórházi babákhoz. Az érintők képviselője most azt jelentette be, hogy a szolnoki kórház lenne az első kórház, ahol az ápolói pihenő komfortján emelnének, emellett itt szeretnék megvalósítani az egyik első olyan mintaprojektjüket is, amelynek célja egy kizárólag szociális körülményei miatt intézményben maradó baba hazajutásának elősegítése. Ennek keretében egy kórházban maradt baba családjának otthoni körülményeinek rendezésében szeretnének segítséget nyújtani olyan mértékben, hogy azok már lehetővé tegyék a gyermek biztonságos hazatérését. Ez a Baba Kulcs program, ahol a lakhatási körülményekben nyújtanak segítséget, lehet ez penészes lakás, hiányzó víz vagy áramszolgáltatás, fűtési probléma vagy más olyan alapvető hiányosság, amely megakadályozza a babák hazajutását. Az érintők szervezete a héten egyeztetett a parlamentben az egészségügyi szaktárca képviselőivel is, tájékoztatott Balogh Tamás. Előléptetésekkel, jutalommal és tanácsosi címmel ismerték el a vármegyei rendőrök kiemelkedő szakmai munkáját. Magyarország belügyminisztere szakterületén nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül tanácsosi címet kapott Szabari Ferenc, a Jászberényi rendőrkapitányság Jászapáti rendőr őrsének nyomozója. Azonnali pénzügyi segítséghez juthatnak a súlyos tavaszi faggyal és a nyár elejé jégesőkkel nyújtott szőlő- és gyümölcstermelők a Jászkonyságban. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium döntése nyomán hektáronként 100 000 forint kárenyhítési előleget igényelhetnek az érintettek, a kérelmeket pedig augusztus 6-áig lehet benyújtani. Az előleget csak azok a szőlő- és gyümölcstermelők kaphatják meg, akik a 2026-os kárenyhítési hozzájárulásukat határidőre befizették. A hivatal ígérete szerint a döntések legkésőbb október 15-éig megszületnek, és a határozat után 5 napon belül már utalják is a pénzt a gazdák számlájára. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 3 személyes sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 ittas járművezetővel szemben is intézkedtek. Fátyolfelhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Jászság Rádiója, a Trio FM. Folytatjuk a délelőttöt, méghozzá készüljünk az iskolára tematikus napunkkal. Most egy igazán fontos témáról esik szó, az óvodából az iskolába való átlépésről. Ez minden kisgyermek életében mérföldkő, egyszerre izgalmas és kihívásokkal teli. Van, aki várakozással, büszkeséggel lép be az első osztályba, másokban inkább szorongást, valamint félelmet kelt a változás. De nem szabad elfelejteni, hogy ilyenkor a gyerekeknek rengeteg újdonsággal kell megbirkózniuk, új napirend, új szabályok, új közösség és új elvárások. Ez bizony lelki terhet is jelenthet, és a kicsik különféle módon reagálnak rá. Van, aki csendesen visszahúzódik, más hevesebben lázad vagy dacol, a családi háttér nagyon sokat számít. A szeretetteljes bátorító közeg segíti a beilleszkedést, míg a túlzott szigor, a nyomás és a túl magas elvárások inkább csak fokozzák a szorongást. A tanítók szerepe is hatalmas, sokszor szinte második szülőként kísérik a gyerekeket az első lépéseknél. Az empátia, a kedvesség, a személyre szabott figyelem segít abban, hogy a gyerekek ne félelemmel, hanem kíváncsisággal, örömmel tekintsenek az iskolára. És bizony a szülőknek is fontos feladatuk van, nem a jegyek, nem a piros pontok számítanak az első években, hanem az, hogy a gyermek biztonságban érezze magát, legyenek barátai, és élményként élje meg a tanulást. Érdemes már a nyár végén kialakítani egy kiszámítható napirendet, korábbi lefekvést, közös reggelit, nyugodtabb estét. Ezek mind-mind kapaszkodót adnak a gyerekeknek, keretet, amelyben könnyebben eligazodhat. Ne feledjük, a legfontosabb, hogy bármi is történik, érezze, hogy feltétel nélkül szeretik.

0: Ez a Trio FM jazzbrainből. Folyamatosan érkeznek az üzenetek az iskola kezdési játékunkra, illetve témáinkra. Tamás azt írta Jászapátiból, hogy nálunk a tanévkezdés előtti legnagyobb kihívás az alvásidő visszaállítása lesz. A nyári szünet után kemény feladat lesz a hétvégén időben ágyba parancsolni a gyerekeket. Köszönjük szépen a visszajelzést, kitartást kívánok az átálláshoz minden családnak. A délelőtti játékunkban pedig 12 előtt néhány perccel eredményt hirdetünk. Kiderül, kikhez kerülnek az értékes ajándékok. Gazdára talál a Sporturmix gép egy vásárlási utalvány az Ári büféből, az ajándékcsomag a Frézia parfümériától, valamint az ajándék utalvány a Sarok üzletházi jóvoltából. Grátisként pedig minden négy nyertesünk kap egy-egy logózott tornazsák csomagot is praktikus ajándékokkal. A délőtti második játék kérdésünk pedig így szól, a szakmai ajánlások szerint hány óra alvásra van szükség naponta egy 6 és 12 év közötti iskolás gyermeknek? A helyes válaszokat névvel együtt várom SMS-ben vagy Viberen a 30 301 22 77-es számra. Sok-sok jó megoldás érkezett, de még várom a továbbiakat is. Kapcsolódjanak be, és nyerjék meg ajándékainkat.
1: Mellette szól.
2: Trio FM.
1: Trio FM.

Ez a Trio FM Jászberényből mindjárt 11 óra perceken belül jönnek a hírek, majd folytatjuk a Napközön magazinunkkal, viszont még 11 óra után is adok néhány hasznos úri kezdési tudnivalót a családok számára, közben pedig várom a megfejtéseket a mai nyereményjátékunkra, hiszen 12 óra előtt néhány perccel kiderül, kikhez kerülnek az ajándékaink. A kérdésünk így szól, a szakmai ajánlások szerint hány óra alvásra van szüksége naponta egy 6 és 12 év közötti iskolás gyermeknek? A megoldást névvel együtt küldjék el nekem a 3301-2277-es számra. Sok szerencsét, jó játékot kívánok mindenkinek! A hírek előtt még egy dal belefér, Molnár Tamás és Majka közöse, a Visszapillantó, itt a Trión. Hányszor

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
4: Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök. Meghalt 5. Harald norvég király, szaharai por szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában azt mondta, nem állítja, hogy minden problémát sikerült eddig megoldani, de továbbra is dolgozni fognak azon, ahol hibát találnak, azt kijavítják, és ahol az állam évek óta nem végezte el a dolgát, azt el fogják végezni. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról tájékoztatott, hogy a tisztséget eddig betöltő Vikon Kál Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki. A tárcavezető szerint a cél, hogy a Honvéd Kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a Magyar Honvéd Egészségügy meghatározó bázisa. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1% ponttal 4,5%-ra emelkedett. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A természeti katasztrófának már csaknem 500 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. 1991-ben édesapja 5. Olaf halála után lépett trónra, polgári származású feleségével, Szonyával, 1968-ban kötött házasságot. Reformpártiként a királyi ház megújítójaként lett ismert, a norvégok körében népszerű volt. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Håkon névem. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek tegnap a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Vet Emedi Kft. A kisállatok szolgálatában.
4: Az ország nagy részén napos, fátyol felhős, az idő, eső nem lesz. A sok napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Vet Emedi Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 11 óra múlt, köszöntöm Önöket, ez már a Napközben magazinunk, én Pálinka Zsolt vagyok. Folytatjuk a felkészülést a tanévkezdésre, hiszen az előttünk álló napok nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is komoly kihívást jelentenek. Szakemberek szerint a legfontosabb, hogy ne csak túléljük ezt az időszakot, hanem próbáljuk meg élvezni is. Sokat számít a reggeli indítás, ha a szülőként nyugodtan egy kis kedvességgel vagy humorra indítjuk a napot, a feszültség sem ragad át a gyerekekre. A reggeli káosz ellen a legjobb fegyver a megszokott rutin, készítsük ki már előző este a ruhákat és pakoljuk össze az iskolatáskát, a kamaszoknak pedig akár digitális emlékeztető is segített, hogy semmi ne maradjon otthon. Az első hetekben ne a tökéletes teljesítményt hajszoljuk, adjunk időt a visszarázódásra, figyeljünk a gyerekek érzéseire, és vegyük észre a legkisebb sikereket is. Azt, ha magától bepakolt, vagy ha éppen időben elkészült a feladatokkal, a folytatáson sem engedem el a kezüket, a műsor második felében nagyszerű hétvégi programokat hozok majd a térségből, hogy még a suli kezdés előtt közösen élményekkel zárhassa a nyarat a család. Tartsanak velünk!
1: Ez a Trió Napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM, a Jelenség rádiója. Hozok most egy részletes programajánlatot, amelyben megmutatom, milyen rendezvények várják önöket a közvetlen környéken, Szolnokon, Abonyban és itt Jászberényben. Szolnokon ma hivatalosan is útjára indul a Szolnok napja eseménysorozat. A programok egészen szeptember 2-áig tartanak, és a város több pontján várják majd az érdeklődőket, ingyenes koncertekkel, bemutatókkal és családi alkalmakkal. Pénteken délután 5 órától este 9:30-ig a szolnoki Bagolyvár Vadasparki csatlakozik majd az állatkertek éjszakájához. A családok látványetetéseken, ügyességi és ismeretterjesztő játékokon is részt vehetnek, az erdő sötétjét pedig a mécsesekkel megvilágított bátor ösvényen fedezhetik fel. Szombaton délőtt a szolnoki reptár 10. születésnapját ünnepli egy egész napos piknikkel. A látogatók betekintetnek majd egy MiG-29-es vadászgép pilóta fülkéjébe. Közelről tanulmányozhatják a rakétatechnikát és a távirányítós tankokat. A helyszínre majd egy nosztalgia vonat is befut, a legkisebbeknek pedig játékokkal és közös legós építéssel készülnek a szervezők. Jászberény főterét szombaton zene tölti meg, itt rendezik meg ugyanis a 2. nyárzáró utcazene fesztivált, ahol az zené lesz majd a főszerep. Vasárnap este 7 órától a megszokott hangulat tér vissza Szolnokra, a belvárosi nagy templom előtt tartják a vacsora fehérben közösségi estet. A résztvevők saját asztallal, székkel, vacsorával és teljes fehér ruhában érkeznek a közös szabadtéri étkezésre. Ugrunk már szeptemberre, Jászberényben szeptember 3-án csütörtökön délután 5 órakor a Városi Könyvtár kamaratermében ingyenes előadás lesz. A Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája szervezi a programot Tények és tévhitek, mit együnk, hogy jól legyünk címmel, ahol az egészséges étrend legfontosabb kérdéseire kaphatunk választ. Abonyban szeptember 4-én és 5-én a Művelődési Házban tartják a hagyományos mezőgazdasági termény bemutatót helyi zöldségekkel, gyümölcsökkel, illetve mézekkel. Szeptember 5-én este 6 órától pedig a Kultúraháza színház termében az Abonyi Vándor Színház mutatja be a Tévedések végjátéka című kétrészes végjátékot. Szintén szeptember 5-én Jászberényben a Szent Háromság téren délután 3 órától látványos Steel Timber Sports országos favágó bajnokságot rendeznek, amelyet este 7:30-tól a Redneck Roadkill Country koncertje kísér. Szeptember 11-én pénteken este 8 órától pedig a jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadra érkezik a Rossz Vér turné, ahol Deák Bill Gyula és csapata mellett fellép majd Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor is. Egy ma esti különleges zenei csemegére is felhívom figyelmüket. Jászapátin 18 óráig kezdett el a Pályer Antal Művelődési Ház mögötti fűes területen ad ingyenes szabadtéri hangversenyt a Nívsz Koncertó Budapest Szimfonikus Zenekar, a Mozart Planet.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Friss közlekedési információk a térség útjairól. Útfelújítási munkátok miatt kell lassabb haladásra számítani a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű közötti szakaszon, a 32-26-os összekötő úton, a Kezdőszelvény és a 2-es kilométer utáni szakasz között mindkét irányban félpályás lezárás van érvényben az útépítés ide alatt. Szentmártonkátán a Pusztamonostól felé vezető 31-08-as összekötő úton kábelfektetés és közműépítés zajlik a 6-os és a 7-es kilométer közötti részen. A munkátok miatt útszűkületre kell készülni mindkét irányban, érdemes óvatosabban megközelíteni a belterületi szakaszt. Szintén építésünkkel folynak Tápió-Szentmárton belterületén, a Monor és Tápiószelek közötti 31-12-es összekötő úton, a 30-as kilométer szelvény közelében. Itt is útszűkület nehezíti a közlekedést mindkét sávban.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menü ajánló.
5: A sólyomot elpénteki finomságai zöldborsóleves, csikós tokány galuskával, készül még tejfölös gombaleves, a húsmentes ajánlatban káposztás szelkedli, további főételek közül pedig kérhető cigánypecsenye kakastaréjjal, sonkás kukoricás sertésszelet, tejszínes metélőhagymás csirkeragú és vasalt hércemel petezselmes burgonyával. A sólyomot elvárja hívásunkat 57 401 267. A Bírs kávézó és bistró pénteken csontlevessel, májgombóclevessel, hideg gyümölcslevessel és tanyasi csibelevessel várja vendégeit ebédre. Választható a főételeik közül lecsós sertésszelet, rántott sertésmáj, halfasírt julienne zöldségekkel, rákmártással és a tészta választékban bolognai spagetti, négysajtos nyoki és milánói penne. A Bírs kávézó és bistró hívható a 0620-240-40-44-es telefonszámon. A Pipacs étterem kínálatában pénteken pandurgulyás, zöldborsóleves, almásleveles, sajttal töltött sertésszelet párolt rizssel, sertéspörköl tésztával és mindenki kedvence. Rendelhetünk a Pipacs étteremből az 57 405 510-es telefonszámon. Augusztus 28-án pénteken az Aranykanál étterem készül alföldi húslevessel és magyaros gombalevessel az ebédre. A mai választékukban borzaszelet törburgonyával, rakott kelkáposzta, rántott sajt, sárga borsó főzelék sült kolbásszal, rántott velő vajas burgonyával és a vega menüben rántott brokkoli édes burgonyával tartárral. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 37 33. A Karamell önkiszolgáló étterem finomságai jókai bableves, vegyes gyümölcsleves, gyűkös pacalpörkölt párolt krumplival, magyaros szűzérme főtésztával, gönci sonkás sajtos palacsinta rántva a tartárral, kacsamáj pástétommal sajttal töltött érce, rántott hegfilé, konflikt sertéskaraj és grízpuding megybetéttel. A Karamell önkiszolgáló étterem hívható az 57 406 710-es számon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berlin parkolóban, pénteken náluk házi padlizsánkrém friss primőr válogatással, pomodoro tészta, kaprés sajttal, desszert vagy kávé a menüben. Az ebédmenüt kérhetjük elvitelre vagy fogyasztatjuk helyben. A River Bistóban ma lencsegulyás készül, mákos guba vaníliasodóval, sajttal töltött sertésborda fűszeres gerezdel a mai kínálatukban. Ha rendelnénk, hívjuk az 57 407 500-as telefonszámot.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetnek Irány Éva. Kigyulladt egy parasztház tetőszerkezete csütörtökön este Jászberényben a Váltó úton. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre a Jászberény és a Nagykátai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. A vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozott. A munkálatokat egy jászberényi visszaállító jármű segítette. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatójának kezdeményezésére az intézményt érintő szociális kérdésekről is tárgyalt legutóbbi ülésén a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége. Mint dr. Besenyi Orsoly a rádiónak elmondta, a térség országgyűlési képviselőjével és a polgármesterekkel együtt áttekintették a szociális ellátórendszer és az egészségügy egyik legsúlyosabb kihívását. A kórházban ugyanis jelenleg több mint 60 olyan beteg részesül ellátásban, akiknek kórházi kezelése már nem indokolt, azonban szociális helyzetük miatt nem tudnak biztonságos körülmények között hazatérni. Emiatt a krónikus belgyógyászati osztály és az ápolási osztály folyamatosan pótágyakkal együtt is maximális kihasználtsággal működik. A kialakult helyzet az aktív betegellátást is egyre nagyobb mértékben érinti, hangsúlyozta az intézményvezető.
8: Látnunk kell, hogy mi egy idősödő társadalom vagyunk, és egyre jobban kell szembenéznünk az idősödő társadalomnak a speciális igényeivel. Na, ha egy idős ember kórházba kerül és hirtelen elveszíti önellátó képességét, akkor egy darabig kórházban marad, de akkor, amikor már nem szükséges az orvosi kezelést, és tovább kellene adnunk őt, illetve biztonságos környezetet kellene számára biztosítani, akkor már nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a család is nagyon nehéz helyzetbe kerül. A családok nem tudják sokszor vállalni ezt a gondozást, ápolást, néha 24 órás felügyeletet, hiszen ha a család fenntartó feladja a munkáját, akkor az egész családnak a megélhetése kerül veszélybe. A szociális rendszerünk pedig sajnos még nincs felkészülve erre a megnövekedett teherre, vagy megnövekedett nyomásra. Itt betegeinknek többféle lehetőségei vannak. Vannak szociális otthonok, de sajnos még mindig azt érzik a hozzátartozók, hogyha valaki bekerül egy ilyen bentlakásos intézménybe, a szégyenként éli meg. Talán ez is az egyik oka, hogy így kórházunkban sok-sok beteg így visszamarad. Jelenleg több mint 60 ilyen gondozottunk van, vagy ápoltunk, aki már nem szorul kórházi kezelésre, szociális otthonra vár hónapok óta. Volt olyan betegünk, aki a krónikus osztályon 4 évig volt, hiszen nem tudtuk továbbadni szociális otthonba. Éppen a jövedelme miatt nem volt neki családja, és nem tudott a szociális rendszer jelenleg ezekre a helyzetekre kellőképpen reagálni.
7: Főigazgatóasszony, az, hogy most ez a téma terítékre került a JÖSZ ülésén, azt mi indokolta? Egy kritikus számot ért el az ellátottak száma? Miért érezte szükségesnek az, hogy a jászsági önkormányzatok szövetségénél a település vezető a térség országgyűlési képviselőjével is ezt kibontva megtárgyalják?
8: A probléma régóta fennáll, amiben igazat adok. Azonban most értük el azt a helyzetet, hogy mind az ápolási osztály, mind a krónikus osztály maximális létszámmal működik pótágyakkal, és elértük azt is, hogy sokszor aktív osztályra kerülnek olyan betegek, akiknek a felvételét szociális indokolja. Az már nem megengedhető, hogy aktív osztályokon olyan betegek feküdjenek, akik csak ápolásra és gondozásra szorulnak, orvosi kezelésre nem, elvéves a helyet azoktól a betegektől, akik valóban aktív kezelésre, aktív orvosi kezelésre szorulnak.
7: Dr. Besenyi Orsolya kiemelte, a települések vezetői rendkívül nyitottan és konstruktívan fogadták felvetéseiket, hiszen ők maguk is nap mint nap szembesülnek az idősödő társadalom kihívásaival, ezért pontosan érzékelik az azt növekvő terhet, amely a családokra, az önkormányzatokra és az egészségügyi ellátórendszerre egyaránt nehezedik.
8: Nagyon pozitívan reagáltak a polgármesterek, illetve a képviselő úr is. Azt a nyomást, amit mi érzünk a kórházban, azt ők is ugyanúgy érzik a településeinken, és egy nagyon-nagyon szoros együttműködésre van szükség az egészségügy, a szociális ellátórendszer, illetve az önkormányzatok között. Hiszen ez egy közös probléma, és a megoldása is közös kell, hogy legyen. Mi készek vagyunk arra, hogy egy szorosabb kapcsolatot építsük a szociális ellátókkal, hogy már a kórházi körülmények között megismerkedhessen a gondozó a gondozottal, hogy milyen megoldások léteznek. Az, hogy egy betegnek milyen ápolási igénye van, ezt a szociális gondozó, vagy mi a kórházban az ápolók mi ezt meg tudjuk mondani. Ezt órában tudjuk kifejezni. Akiknek alacsonyabb ápolási igénye van, ők házi ellátás keretében elláthatók. Ezek a házi segítségnyújtás vagy szociális gondozók azok, akik ők nekik tudnak segíteni. Jelenleg kevés szociális gondozó áll rendelkezésre, jár minden 10-en vannak. Szociális gondozók naponta 2-szer tudnak kívánni egy-egy gondozóthoz, 2-3 órát tudnak ott tölteni, ez alatt megtörténhet a tisztába rakás, a fürdetésben mutatásban segítés, etetés, de sajnos az ő munkahelyük ezen 8-tól 4-ig tart. Hiányzik az esti műszak, hiányzik a hétvégén műszak, mindannyian megegyeztünk, hogy jó lenne változtatni, szükség lenne ezeknek az időszaknak is a lefedésére.
7: Dr. Besenyi Orsolya Jászberényi Szent Erzsébet kórház főigazgatója elmondta, a tanácskozáson mindannyian egyetértettek abban, hogy a jelenlegi szociális ellátórendszer önmagában már nem képes megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra.
8: Széles egyeztetést igényel mind a kórház részéről, kértem javaslatokat, véleményezést a házi orvos kollégáktól, a szociális intézményvezetőktől, polgármesterektől is. Hannai Ferenc országgyűlési képviselő úr államtitkár úr kért tőlünk egy összefoglaló jelentést, amit interpellációban a parlament elé fog vinni, illetve továbbítja kérésünket a Szociális Minisztérium felé. Ennek az anyagnak az összeállításában nagy segítségemben van János Ida polgármestere, FSB-ra, aki a polgármesterek, illetve az önkormányzatoknak a véleményét is visszafogja. Eszes Béla polgármester úréknál János Iden működik 10 éve egy Európai Uniós projektből finanszírozott modell. Elmondása szerint ez egy nagyon jó modell, és kész arra, hogy a többi önkormányzat számára is ezt átadja. De több polgármester is volt, aki közjavaslattal érkezett, Jász Lényszerúr úr, Zsámboki Sándor polgármester úr, illetve a Klavik Ildikó polgármester asszony is nagyon aktív volt ezen az ülésen, és ő is készanyaggal érkezett. Ez is mutatja a téma fontosságát, hogy ilyen jól és konstruktívan tudtak reagálni erre a megkeresésemre.
7: Az egyeztetés során Halmai Ferenc országgyűlési képviselő arra kérte a résztvevőket, hogy készüljön egy részletes szakmai összefoglaló a felmerült problémákról és a lehetséges megoldásokról, amelyet a parlament, valamint a szakterületért felelős minisztérium felé kíván továbbítani.
9: Ez egy országos probléma, és nagyon-nagyon régóta fennálló, szerintem ez több évtizedesen fennálló probléma. És tulajdonképpen én arra gondoltam, amikor ez a JÖSZ ülés elindult, hogy a szakmai kérdéseket a szakmai szervezeteknek, illetve azoknak kell megoldani, vagy azoknak kell tanácsot adni, hogy mi legyen a megoldás, akik ebben részt vesznek, akik ehhez értenek. És ezért gondoltam, amikor előjött ez a probléma, és ott előadták nagyon sokan, és tényleg nagyon jó megoldásokat is kínáltak rá, hogy legyen egy kis team, és ezért javasoltam, hogy én kérnék egy olyan összefoglaló, vagy egy kidolgozott jelentést, amiben a megoldások is benne vannak, hiszen a szakmai szervezetek, önkormányzatok, ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és talán tudnak olyan megoldási javaslatokat ajánlani, elém tenni, amiket én tovább vihetek a kormánynak, parlamentben felszólalhatok, felhívhatom rá a figyelmet, és ha leteszek egy konkrét elképzelési javaslatot, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de valószínűleg nagyobb esélye lesz annak, hogy ez valamilyen megoldás születik majd erre.
7: Fátyol felhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM Ajánlásság rádiója. Hozok most egy részletes programajánlatot, amelyben megmutatom, milyen rendezvények várják önöket a közvetlen környéken, Szolnokon, Abonyban és itt Jászberényben. Szolnokon már zajlik a Szolnok napja eseménysorozat. A programok egészen szeptember 2-ig tartanak, és a város több pontján várják majd az érdeklődőket, ingyenes koncertekkel, bemutatókkal és családi alkalmakkal. Pénteken délután 5 órától este 9:30-ig a szolnoki Bagolyvár Vadasparki csatlakozik majd az állatkertek éjszakájához, a családok látványetetéseken, ügyességi és ismeretterjesztő játékokon is részt vehetnek, az erdő sötétjét pedig a mécsesekkel megvilágított bátorság ösvényen fedezhetik fel. Szombaton délőtt a szolnoki reptár 10. születésnapját ünnepi egy egész napos piknikkel, a látogatók betekintetnek majd egy MiG-29-es vadászgép pilóta fülkéjébe, közelről tanulmányozhatják a rakétatechnikát és a távirányítós tankokat, a helyszínre majd egy nosztalgia vonat is befut, a legkisebbeknek pedig játékokkal és közös legós építéssel készülnek a szervezők. Jászberény főterét szombaton zene tölti meg, itt rendezik meg ugyanis a 2. nyárzáró utcazene fesztivált, ahol az élő zené lesz majd a főszerep. Vasárnap este 7 órától a megszokott hangulat tér vissza Szolnokra, a belvárosi nagy templom előtt tartják a vacsora fehérben közösségi estet. A résztvevők saját asztallal, székkel, vacsorával és teljes fehér ruhában érkeznek a közös szabadtéri étkezésre. Ugrunk már szeptemberre, Jászberényben szeptember 3-án csütörtökön délután 5 órakor a Városi Könyvtár kamaratermében ingyenes előadás lesz, a Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája szervezi a programot, tények és tévhitek, mit együnk, hogy jó

0: favágó bajnokságot rendeznek, amelyet este 7:30-tól a Redneck Roadkill Country koncertje kísér. Szeptember 11-én pénteken este 8 órától pedig a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadra érkezik a Rossz Vér turné, ahol Deák Bill Gyula és csapata mellett fellép majd Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor is. Jövő héten szombaton, szeptember 5-én rendezik meg a Puszta Monostori falunapot a Balázsovics-Oszkár közösségi szintér kertjében. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható. A nap délelőtt 10 órakor rajtol majd a lecsófőző versennyel, miközben a focipályán a Puszta Monostor és a Jársági Öregfiúk futballmérkőzését rendezik meg. Délután 1 órától a Monostori mini exatlon várja majd a mozogni vágyókat. Délután 4 órától kezdődik az ünnepi köszöntő és a műsor. Belépnek a helyi óvodások és iskolások, énekel Tukora Bakos Nikoletta, valamint átadják a Puszta Monostorért díjat is. 18 órától retró slágerek szólnak, este 7 órakor Horváth Alexandra énekesnő lép színpadra, 21 órától pedig DJ Tallósi retro diszkója zárja az estét egészen hajnal 1-ig. A színpadi produkciók mellett kézműves agyagozás, veterinárművek, tacsi találkozó, lovaskocsikázás, ugrálóvár és játszóház is várja a családokat Puszta Monostoron. Érdemes lesz ellátogatni. Az időpontát még egyszer, szeptember 5-e szombat.
1: Információk a Jászság szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

számomra, és zárjuk a játékunkat, nézzük a helyes megfejtést. Azt kérdeztem, hogy a szakmai ajánlások szerint hány óra alvásra van szükség naponta egy 6 és 12 év közötti iskolás gyermeknek, a jó megoldás pedig a 9 és 12 óra közötti alvásidő volt. Nézzük a mai szerencséseinket, a számítógépünk eredmény hirdetett, a Sport Turmix gépet Gál Demeter Réka nyerte, az Ádi büfé vásárlási utalványának nyertese Bóta Gábor, a Frézia parfümérie ajándékcsomagját Nagy Boglárka kapja, a Sarok üzletház vásárlási utalványát pedig Molnár Ferenc viheti el. A fődíjak mellett mind a négy nyertesünk kap majd egy praktikus ajándékokkal teli logózott tornazsákot is. Szívből gratulálunk mindenkinek, hamarosan értesítünk majd mindenkit telefonon a jó hírrel. Bízom benne, hogy a mai délőtt folyamán mindenki talált hasznos kedvére való témát az iskolakezdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy együtt töltöttük a délőtöt. Zsuposági jelentkezik 14 órától a délutáni műszakkal. Én további jó rádiózást kívánok mindenkinek, Pálinkás

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az Állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A sólyomot elpénteki finomságai zöldborsóleves, csikóstokány galuskával, készül még tejfölös gombaleves, a húsmentes ajánlatban káposztás szelkedli, további főételek közül pedig kérhető cigánypecsenye kakastaréjjal, sonkás kukoricás sertésszelet, tejszínes metélőhagymás csirkeragú és vasalt hércemel petezselmes burgonyával. A sólyomot elvárja hívásunkat 57 401 267. A Bírs kávézó és bisztró pénteken csontlevessel, májgombóclevessel, hideg gyümölcslevessel és tanyasi csibelevessel várja vendégeit ebédre. Választható a főételeik közül lecsós sertésszelet, rántott sertésmáj, halfasírt julienne zöldségekkel, rákmártással és a tészta választékban bolognai spagetti, négysajtos nyoki és milánói penne. A Bírs kávézó és bisztró hívható a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Pipacs étterem kínálatában pénteken pandurgulyás, zöldborsóleves, almásleveles, sajttal töltött sertésszelet párolt rizssel, sertéspörkölt tésztával és mindenki kedvence. Rendelhetünk a Pipacs étteremből az 57 405 510-es telefonszámon. Augusztus 28-án pénteken az Aranykanál étterem készül alföldi húslevessel és magyaros gombalevessel az ebédre. A mai választékukban borzaszelet törburgonyával, rakott kelkáposzta, rántott sajt, sárga borsó főzelék sült kolbásszal, rántott velő vajas burgonyával és a vega menüben rántott brokkoli édes burgonyával tartárral. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 37 33. A karamell önkiszolgáló étterem finomságai: jókai bableves, vegyes gyümölcsleves, tyűkös pacalpörkölt párolt krumplival, magyaros szűzérme főtt tésztával, gönci sonkás sajtos palacsinta rántva a tartárral, kacsamáj pástétommal sajttal töltött érce, rántott hegfilé, konflik sertéskaraj és grízpuding megybetéttel. A karamell önkiszolgáló étterem hívható az 57 406 710-es számon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, pénteken náluk házi padlizsánkrém friss primőr válogatással, pomodoro tésztán kaprés sajttal, desszert vagy kávé a menüben. Az ebédmenüt kérhetjük elvitelre vagy fogyasztatjuk helyben. A River Bistóban ma lencsegulyás készül, mákos guba vaníliasodóval, sajttal töltött sertésborda fűszeres gerezdel a mai kínálatukban. Ha rendelnénk, hívjuk az 57 407 500-as telefonszámot.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A Trio FM hírei.
7: A Tisza kormány első 107 napját értékelte a miniszterelnök. Értékes nyakéket loptak el egy bécsi múzeumból. Szaharai por szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. A vagyonvédelmi hivatal élére jelölt Unger Anna szívesen látná a munkatársak között Ligeti Miklóst. A Transparency International Magyarország jogi vezetője maga is jelentkezett az MVVH elnöki posztjára, de az országgyűlés illetékes bizottságában a három jelölt közül Unger Anna kapta a legnagyobb támogatást. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről ma szavaz az országgyűlés. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról tájékoztatott, hogy a tisztséget eddig betöltő Vikon Kál Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki. A tárcavezető szerint a cél, hogy a Honvéd Kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a Magyar Honvéd egészségügy meghatározó bázisa. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi város projektügyében. A tárca közölte, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás, továbbá hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználás vétségének gyanúja vetődött fel. Az Orbán kormány 2016-ban és 2017-ben összesen csaknem 25 milliárd forint támogatást biztosított az FTC-nek a Népligeti sporttelep fejlesztésére, de a Fradi város a támogatás ellenére nem épült meg. Már csaknem 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek tegnap a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
7: Az ország nagy részén napos, fátyol felhős, az idő, eső nem lesz, a sok napsütés nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
3: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
2: Szeptember 12.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Elismerésben részesült a Jászberényi rendőrkapitányság munkatársa. A babasimogató program mintakórháza lesz a szolnoki hetényi. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Azonnali pénzügyi segítséghez jutatnak a súlyos tavaszi faggyal és a nyár elejé jégesőkkel nyújtott szőlő- és gyümölcstermelők a Jászkonyságban. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium döntése nyomán hektáronként 100 ezer forint kárenyhítési előleget igényelhetnek az érintettek, a kérelmeket pedig augusztus 6-áig lehet benyújtani. Az előleget csak azok a szőlő- és gyümölcstermelők kaphatják meg, akik a 2026-os kárenyhítési hozzájárulásukat határidőre befizették. A hivatal ígérete szerint a döntések legkésőbb október 15-éig megszületnek, és a határozat után 5 napon belül már utalják is a pénzt a gazdák számlájára. Mint a programban vesz részt a szolnoki Hetényi Géza kórház, erről Balogh Tamás az érintők közösségének képviselője számolt be. Mint rádiónkból értesülhettek róla, az érintők indították el a Baba Simogató országos programot, melynek célja, hogy a kórházakban magukra maradt, illetve tartósan bentfekvő csecsemők megkapják a testi kontaktust és a szeretőtörődést. A napokban meghirdetett jelentkezéskor több mint 20 ezeren regisztráltak, akik közül szigorú, többfordulós, egészségügyi és pszichológiai szűréseket követően választják ki azokat az önkénteseket, akik rendszeresen bejárhatnak a kórházi babákhoz. Az érintők képviselője most azt jelentette be, hogy a szolnoki kórház lenne az első kórház, ahol az ápolói pihenő komfortján emelnének, emellett itt szeretnék megvalósítani az egyik első olyan mintaprojektjüket is, amelynek célja egy kizárólag szociális körülményei miatt intézményben maradó baba hazajutásának elősegítése. Ennek keretében egy kórházban maradt baba családjának otthoni körülményeinek rendezésében szeretnének segítséget nyújtani olyan mértékben, hogy azok már lehetővé tegyék a gyermek biztonságos hazatérését. Ez a Baba Kulcs program, ahol a lakhatási körülményekben nyújtanak segítséget, lehet ez penészes lakás, hiányzó víz vagy áramszolgáltatás, fűtési probléma vagy más olyan alapvető hiányosság, amely megakadályozza a babák hazajutását. Az érintők szervezete a héten egyeztetett a parlamentben az egészségügyi szaktárca képviselőivel is, tájékoztatott Balogh Tamás. Előléptetésekkel, jutalommal és tanácsosi címmel ismerték el a vármegyei rendőrök kiemelkedő szakmai munkáját. Magyarország belügyminisztere szakterületén nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül tanácsosi címet kapott Szabari Ferenc, a Jászberényi rendőrkapitányság Jászapáti rendőrőrsének nyomozója. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 ittasi járművezetővel szemben is intézkedtek. Fátyolfelhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A Tisza kormány első 107 napját értékelte a miniszterelnök. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Marad a napos, fátyol felhős idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. Jövő szerdán Budapesten találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az uniós tagországok vezetőit tömörítő európai tanácselnöke. António Costa uniós körútján felkeresi a tagállamok többségét, hogy a tagországok vezetőivel tárgyaljon, egyebek közt az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséről. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. A királyi palota előtt ezrek gyűltek össze, hogy emlékezzenek a reformpártiként ismert népszerű uralkodóra. 5. Harald 1991-ben édesapja 5. Uláv halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Håkon névem. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. 2 nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek, az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Segítséget kapnak itthon a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Az oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Lannert Judit megjegyezte, az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenni, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
10: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információ valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
11: Ez volt a reklám.
12: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
13: Jászsági javaslatra készült program az idősgondozás területén a kórházi főigazgató, az országgyűlési képviselő és a polgármesterek dolgoznak együtt. Teljesen leégett a tetőszerkezete egy jászberényi parasztháznak. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnek Irány Éva. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatójának kezdeményezésére az intézményt érintő szociális kérdésekről is tárgyalt legutóbbi ülésén a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége. Mint dr. Besenyi Orsoly a rádiónak elmondta, a térség országgyűlési képviselőjével és a polgármesterekkel együtt áttekintették a szociális ellátórendszer és az egészségügy egyik legsúlyosabb kihívását. A kórházban ugyanis jelenleg több mint 60 olyan beteg részesül ellátásban, akiknek kórházi kezelése már nem indokolt, azonban szociális helyzetük miatt nem tudnak biztonságos körülmények között hazatérni. Emiatt a krónikus belgyógyászati osztály és az ápolási osztály folyamatosan pótágyakkal együtt is maximális kihasználtsággal működik. A kialakult helyzet az aktív betegellátást is egyre nagyobb mértékben érinti, hangsúlyozta az intézményvezető.
14: Látnunk kell, hogy mi egy idősödő társadalom vagyunk, és egyre jobban kell szembenéznünk az idősödő társadalomnak a speciális igényeivel. Na, ha egy idős ember kórházba kerül és hirtelen elveszíti önellátó képességét, akkor egy darabig kórházban marad, de akkor, amikor már nem szükséges az orvosi kezelés, és tovább kellene adniuk őt, illetve biztonságos környezetet kellene számára biztosítani, akkor már nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a család is nagyon nehéz helyzetbe kerül. A családok nem tudják sokszor vállalni ezt a gondozást, ápolást, néha 24 órás felügyeletet, hiszen ha a család fenntartó feladja a munkáját, akkor az egész családnak a megélhetése kerül veszélybe. szociális rendszerünk pedig sajnos még nincs felkészülve erre a megnövekedett teherre, vagy megnövekedett nyomásra. Itt betegeinknek többféle lehetőségei vannak. Vannak szociális otthonok, de sajnos még mindig azt érzik a hozzátartozók, hogyha valaki bekerül egy ilyen bentlakásos intézménybe, a szégyenként éli meg. Talán ez is az egyik oka, hogy így kórházunkban sok-sok beteg visszamarad. Jelenleg több mint 60 ilyen gondozottunk van, vagy ápoltunk, aki már nem szorul kórházi kezelésre, szociális otthonra vár hónapok óta. Volt olyan betegünk, aki a krónikus osztályon 4 évig volt, hiszen nem tudtuk továbbadni szociális otthonba. Részben a jövedelme miatt nem volt neki családja, és nem tudott a szociális rendszer jelenleg ezekre a helyzetekre kellőképpen reagálni.
13: Főigazgató asszony, az, hogy most ez a téma terítékre került a JÖSZ ülésén, azt mi indokolta? Egy kritikus számot ért el az ellátottak száma? Miért érezte szükségesnek az, hogy a jászsági önkormányzatok szövetségénél a település vezetők a térség országgyűlési képviselőjével is ezt kibontva megtárgyalják?
14: A probléma régóta fennáll, amiben igazat adok, azonban most értük el azt a helyzetet, hogy mind az ápolási osztály, mind a krónikus osztály maximális létszámmal működik pótágyakkal, és elértük azt is, hogy sokszor aktív osztályra kerülnek olyan betegek, akiknek a felvételét szociális indokolja. Az már nem megengedhető, hogy aktív osztályokon olyan betegek feküdjenek, akik csak ápolásra és gondozásra szorulnak, orvosi kezelésre nem, elvesz a helyet azoktól a betegektől, akik valóban aktív kezelésre, aktív orvosi kezelésre szorulnak.
13: Dr. Besenyi Orsolya kiemelte, a települések vezetői rendkívül nyitottan és konstruktívan fogadták felvetéseiket, hiszen ők maguk is nap mint nap szembesülnek az idősödő társadalom kihívásaival, ezért pontosan érzékelik az azt növekvő terhet, amely a családokra, az önkormányzatokra és az egészségügyi ellátórendszerre egyaránt nehezedik.
14: Nagyon pozitívan reagáltak a polgármesterek, illetve képviselő úr is. Azt a nyomást, amit mi érzünk a kórházban, azt ők is ugyanúgy érzik a településeinken, és egy nagyon-nagyon szoros együttműködésre van szükség az egészségügy, a szociális ellátórendszer, illetve az önkormányzatok között. Ez egy közös probléma, és a megoldása is közös kell, hogy legyen. Mi készek vagyunk arra, hogy egy szorosabb kapcsolatot építsük a szociális ellátókkal, hogy már a kórházi körülmények között megismerkedhessen a gondozó a gondozottal, hogy milyen megoldások léteznek. Az, hogy egy betegnek milyen ápolási igénye van, ezt a szociális gondozó, vagy mi a kórházban az ápolók nézt meg tudjuk mondani. Ezt órában tudjuk kifejezni. Akiknek alacsonyabb ápolási igénye van, ők házi ellátás keretében elláthatók. Ezek a házi segítségnyújtás vagy szociális gondozók azok, akik ők nekik tudnak segíteni, de jelenleg kevés szociális gondozó áll rendelkezésre, jár minden tizen vannak. Szociális gondozók naponta 200 tudnak kimenni egy-egy gondozóthoz, 2-3 órát tudnak ott tölteni, ez alatt megtörténhet a tisztába rakás, a fürdetésben, mozgatásban segítés, etetés, de sajnos az ő munkahelyük 8-tól 4-ig tart. Hiányzik az esti műszak, hiányzik a hétvégi műszak, minden nem megegyeztünk, hogy jó lenne változtatni, szükség lenne ezeknek az időszaknak is a lefedésére.
13: Dr. Besenyi Orsolya Jászberényi Szent Erzsébet kórház főigazgatója elmondta, a tanácskozáson mindannyian egyetértettek abban, hogy a jelenlegi szociális ellátórendszer önmagában már nem képes megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra.
14: Széles egyeztetést igényel mind a kórház részéről. Kértem javaslatokat, véleményezést a házi orvos kollégáktól, a szociális intézményvezetőktől, polgármesterektől is. Hannai Ferenc országgyűlési képviselő úr államtitkár úr kért tőlünk egy összefoglaló jelentést, amit interpellációban a parlament elé fog vinni, illetve továbbítja kérésünket a Szociális Minisztérium felé. Ennek az anyagnak az összeállításában nagy segítségemben van János Ida polgármestere, S.S. Béla, aki a polgármesterek, illetve az önkormányzatoknak a véleményét is összefogja. S.S. Béla polgármester úréknál János Ida működik 10 éve egy Európai Uniós projektből finanszírozott modell. Elmondása szerint ez egy nagyon jó modell, és kész arra, hogy a többi önkormányzat számára is ezt átadja. De több polgármester is volt, aki két javaslattal érkezett Jász Pénzszerulor, Zsámboki Sándor polgármester úr, illetve a Klavik Ildikó polgármester asszony is nagyon aktív volt ezen az ülésen, és ő is készanyaggal érkezett. Ez is mutatja a téma fontosságát, hogy milyen jól és konstruktívan tudtak reagálni erre a megkeresésemre.
13: Az egyeztetés során Halmai Ferenc országgyűlési képviselő arra kérte a résztvevőket, hogy készüljön egy részletes szakmai összefoglaló a felmerült problémákról és a lehetséges megoldásokról, amelyet a parlament, valamint a szakterületért felelős minisztérium felé kíván továbbítani.
5: Ez egy országos probléma, és nagyon-nagyon régóta fennálló, szerintem ez több évtizedesen fennálló probléma. És tulajdonképpen én arra gondoltam, amikor ez a JÖSZ ülés elindult, hogy a szakmai kérdéseket a szakmai szervezeteknek, illetve azoknak kell megoldani, vagy azoknak kell tanácsot adni, hogy mi legyen a megoldás, akik ebben részt vesznek, akik ehhez értenek. És ezért gondoltam, amikor előjött ez a probléma, és ott előadták nagyon sokan, és tényleg nagyon jó megoldásokat is kínáltak rá, hogy legyen egy kis team, és ezért javasoltam, hogy én kérnék egy olyan összefoglaló, vagy egy kidolgozott jelentést, amiben a megoldások is benne vannak, hiszen a szakmai szervezetek, önkormányzatok, ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és talán tudnak olyan megoldási javaslatokat ajánlani, elém tenni, amiket én tovább vihetek a kormánynak, parlamentben felszólalhatok, felhívhatom rá a figyelmet, és ha leteszek egy konkrét elképzelési javaslatot, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de valószínűleg nagyobb esélye lesz annak, hogy ez valamilyen megoldás születik majd erre.
13: Kigyulladt egy parasztház tetőszerkezete csütörtökön este Jászberényben a Váltó úton. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre a Jászberény és a Nagykátai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. A vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozott. A munkálatokat egy jászberényi visszaállító jármű segítette. Fátyol felhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütés, csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az Állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A jelöltek kiválasztásában és a szavazáson a Fidesz nem vett részt. Az ellenzéki párt közölte, hogy az MVVH felállításáról szóló törvény miatt alkotmánybírósághoz fordul. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 éves volt. 5. Harald 1991-ben édesapja, 5. Olaf halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon néven. Bak András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. 2 nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktatóvideó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Kezdjük meg a pénteki délutáni műszakot is, augusztus 28-a van. Ma az ágostonok ünnepelnek. Az ágoston latin eredetű név az Augustus névből származik. Jelentésen magasztos, fenkölt. Sok boldog névnapot kívánunk nekik. Péntekhez illően ma könnyedebb, de azért elgondolkodtató és használható témákkal készültem. Először azt nézzük meg, hogyan szerettethetjük meg a zöldségeket a gyerekekkel úgy, hogy az ebédlő asztal ne váljon csatatér. Az óra második felében pedig egy különös hatodik érzékről beszélgetünk, arról, hogyan érzékeljük a saját testünk belső jelzéseit. Üzenni továbbra is lehet a 06-3301-2277-es SMS és Viber elérhetőségünkön. Én Zsupos Ági vagyok, tartsanak velem, egészen este hatig itt leszek. Addig pedig Juanes indítja a délutánt, jön a Dios Lepido.

97.7 Trio FM mellettet szól. Ha egy gyerek következetesen félretolja a brokkolit vagy a répát, az első ösztönünk sokszor az, hogy próbáljuk rábeszélni még egy falatra. Pedig a zöldségek megszeretetésében gyakran éppen azt segít, ha kevesebb nyomást teszünk az étkezésre. A válogatóság kisgyerekkorban teljesen gyakori, és sokszor nem egyetlen kóstolás dönti el, hogy valamit szeretni fog-e. Érdemes ugyanazt az ételt többször különböző formában kínálni, anélkül, hogy kötelezővé tennénk az elfogyasztását. Sokszor az is segít, hogy együtt vásárolunk, együtt főzünk, vagy hagyjuk, hogy a gyerek maga válasszon két zöldség közül. A cél persze nem az, hogy mindenáron elfogyjon a tányér tartalma, hanem hogy az új ízekhez jó élmények társuljanak. Talán nem az a legjobb kérdés, hogy miért nem eszed meg, hanem az, hogy megkóstoljuk együtt. Kígo és a One Republic féle Chasing Paradise következik a jó tanácsok után.

97.7 Trio FM mellettet szól. Mindjárt érkeznek a friss jársági hírek. Utána egy olyan érzékről beszélünk, amelyről ritkábban esik szó, pedig egész nap használjuk. Észreveszük-e pontosan, mikor gyorsul fel a szívverésünk, mikor feszül meg a vállunk, vagy mikor jelzi a testünk, hogy ideje lenne megállni egy pillanatra. Jönnek a friss hírek, utána ezt is kibeszéljük. A hírek után pedig a The Kid Laroi és Justin Bieber féle Stay következik. You can be right.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak! Ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sporták szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: A babasimogató program mintakórháza lesz a Szolnoki Hetényi. Elismerésben részesült a Jászberényi rendőrkapitányság munkatársa. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Mintaprogramban vesz részt a Szolnoki Hetényi Géza Kórház, erről Balogh Tamás az érintő közösségének képviselője számolt be. Mint rádiónkból értesülhettek róla, az érintők indították el a Baba Simogató országos programot, melynek célja, hogy a kórházakban magukra maradt, illetve tartósan bentfekvő csecsemők megkapják a testi kontaktust és a szeretőtörődést. A napokban meghirdetett jelentkezéskor több mint 20 000 regisztráltak, akik közül szigorú, többfordulós, egészségügyi és pszichológiai szűréseket követően választják ki azokat az önkénteseket, akik rendszeresen bejárhatnak a kórházi babákhoz. Az érintők képviselője most azt jelentette be, hogy a Szolnoki Kórház lenne az első kórház, ahol az ápolói pihenő komfortján emelnének, emellett itt szeretnék megvalósítani az egyik első olyan mintaprojektjüket is, amelynek célja egy kizárólag szociális körülményei miatt intézményben maradó baba hazajutásának elősegítése. Ennek keretében egy kórházban maradt baba családjának otthoni körülményeinek rendezésében szeretnének segítséget nyújtani olyan mértékben, hogy azok már lehetővé tegyék a gyermek biztonságos hazatérését. Ez a Baba Kulcs program, ahol a lakhatási körülményekben nyújtanak segítséget, lehet ez penészes lakás, hiányzó víz vagy áramszolgáltatás, fűtési probléma, vagy más olyan alapvető hiányosság, amely megakadályozza a babák hazajutását. Az érintők szervezete a héten egyeztetett a parlamentben az egészségügyi szaktárca képviselőivel is, tájékoztatott Balogh Tamás. Előléptetésekkel, jutalommal és tanácsosi címmel ismerték el a vármegyei rendőrök kiemelkedő szakmai munkáját. Magyarország belügyminisztere szakterületén nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül tanácsosi címet kapott Szabari Ferenc, a Jászberényi rendőrkapitányság Jászapáti rendőr őrsének nyomozója. Azonnali pénzügyi segítséghez juthatnak a súlyos tavaszi faggyal és a nyár eleji jégesőkkel nyújtott szőlő- és gyümölcstermelők a jászkonyságban. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium döntése nyomán hektáronként 100 000 forint kárenyhítési előleget igényelhetnek az érintettek, a kérelmeket pedig augusztus 6-áig lehet benyújtani. Az előleget csak azok a szőlő- és gyümölcstermelők kaphatják meg, akik a 2026-os kárenyhítési hozzájárulásukat határidőre befizették. A hivatal ígérete szerint a döntések legkésőbb október 15-ig megszületnek, és a határozat után 5 napon belül már utalják is a pénzt a gazdák számlájára. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 ittasi járművezetővel szemben is intézkedtek. Fátyolfelhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás. Ez az öt érzék, amit gyerekként megtanulunk. A kutatók viszont egy másik fontos képességet is vizsgálnak, az interocepciót. Ez azt jelenti, hogy mennyire pontosan érzékeljük a saját testünk belső állapotát. Ide tartozik például a szívverésünk, a légzésünk, az éhség, a jóllakottság, a szomjúság, vagy az izmok feszülése. Ezek a jelzések az érzelmeinkkel is szorosan összefüggnek. Ha például időben észreveszünk, hogy felgyorsult a légzésünk, vagy megfeszült az állkapcsunk, könnyebben felismerhetjük, hogy stresszesek vagyunk. Ezt a figyelmet lehet gyakorolni is. Elég néha fél percre megállnunk és végig gondolnunk, mit érzünk éppen a testünkben. Nem misztikus hatodik érzék, inkább egy nagyon is valós belső radarról van szó. Teddy Swims következik, és a The Door.

97.7 Trio FM mellettet szól. Lassan lezárjuk az első óránkat itt a délutáni műszakban. Háromtól megnézzük, mit csinál a testünkkel az, amikor órákon át a telefon fölé görnyedünk, s milyen apró változtatásokkal tehetünk ellene. Az óra második felében pedig egy egészen különleges önkísérlet jön. Egy kutató saját magán próbálta ki, mennyit változtathat a szervezetén egy nagyon szigorú életmódváltás. Tartsanak velem 15 óra után is, a híreket követően Natasha Bedingfield érkezik, és az Unwritten.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a napos, fátyolfelhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt a norvég király, 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 éves volt. 5. Harald 1991-ben édesapja, 5. Ulaf halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon néven. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A jelöltek kiválasztásában és a szavazáson a Fidesz nem vett részt. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul az MVVH ügyében. Az ellenzéki frakció Tisza AVH-nak nevezte a hivatalt, és politikai komisszárnak a szervezet megválasztott elnökét. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Idén csaknem 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a Katolikus Karitas bentlakásos és napközis táboraiban. Emellett a szervezet által támogatott 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A cél az volt, hogy a gyerekek számára a pihenés mellett kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtsanak. Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytassuk a péntek délutáni műszakot augusztus 28-án, az Ágostonok névnapján. Ebben az órában először a telefonhasználat testi oldalát vesszük elő. Nem csak arról lesz szó, hogy mennyi időt töltünk a képernyő előtt, hanem arról is, hogyan tartjuk közben a fejünket, a vállunkat és a kezünket, mert bizony ez nagyon egészségtelen tud lenni. Az óra második felében pedig egy szingapúri kutató történetét nézzük meg, aki saját magán mérte, mennyit változtathatnak bizonyos egészségügyi mutatók egy rendkívül fegyelmezett életmód mellett. Addig is 15 óra után jöjjön David Guetta, Eva Max és az Alphaville közöse, a Forever Young.

97.7 Trio FM melletted szól. A telefonunk könnyű, mégis meglepően nagy terhelést tud okozni, ha a hosszú ideig lefelé nézünk rá. Minél jobban előre billentjük a fejünket, annál nagyobb munkát kap a nyak és a válllöv. Ehhez jön még a szem fáradása, sok apró kézmozdulat, és az, hogy gyakran szinte teljesen mozdulatlanul ülünk. Nem kell lemondanunk a telefonról, inkább törjük meg a hosszú egybefüggő használatot. Emeljük néha szemmagasságba a készüléket. Mozgassuk át a vállunkat, nézzünk távolabbra, és ne maradjunk ugyanabban a testhelyzetben órákon keresztül. Az egyik legegyszerűbb trükk, hogy nem mi hajoljunk folyamatosan a telefonhoz, hanem időnként hozzuk feljebb a telefont magunkhoz. A nyakunk valószínűleg állás lesz érte. Daniel Powter következik, és a Bad Day.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Nem sokára folytatjuk, 3:30 után a friss jársági hírekkel minden, ami az itt élőket érdekelheti, most következik, utána pedig egy elég látványos önkísérlet története jön. Egy kutató azt vizsgálta ugyanis saját magán, hogyan változnak a szervezete mutatói, ha rendkívül szigorúan átalakítja az étkezést, a mozgást és az alvási rendet. A hírek után Post Malone zenél jön majd az I Had Some Help.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
5: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
4: Szeptember 12.
6: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Kigyulladt egy parasztház tetőszerkezete csütörtökön este Jászberényben a Váltó úton. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre a Jászberény és a Nagykátai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. A vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozott. A munkálatokat egy jászberényi vízszállító jármű segítette. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatójának kezdeményezésére az intézményt érintő szociális kérdésekről is tárgyalt legutóbbi ülésén a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége. Mint dr. Besenyi Orsoly a rádiónak elmondta, a térség országgyűlési képviselőjével és a polgármesterekkel együtt áttekintették a szociális ellátórendszer és az egészségügy egyik legsúlyosabb kihívását. A kórházban ugyanis jelenleg több mint 60 olyan beteg részesül ellátásban, akiknek kórházi kezelése már nem indokolt, azonban szociális helyzetük miatt nem tudnak biztonságos körülmények között hazatérni. Emiatt a krónikus belgyógyászati osztály és az ápolási osztály folyamatosan pótágyakkal együtt is maximális kihasználtsággal működik. A kialakult helyzet az aktív betegellátást is egyre nagyobb mértékben érinti, hangsúlyozta az intézményvezető.
8: Látnunk kell, hogy mi egy idősödő társadalom vagyunk, és egyre jobban kell szembenéznünk az idősödő társadalomnak a speciális igényeivel. Na, ha egy idős ember kórházba kerül és hirtelen elveszíti önellátó képességét, akkor egy darabig kórházban marad, de akkor, amikor már nem szükséges az orvosi kezelés, és tovább kellene adnunk őt, illetve biztonságos környezetet kellene számára biztosítani, akkor már nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a család is nagyon nehéz helyzetbe kerül. A családok nem tudják sokszor ezt a gondozást, ápolást, néha 24 órás felügyeletet, hiszen ha a család fenntartó feladja a munkáját, akkor az egész családnak a megélhetése kerül veszélybe. A szociális rendszerünk pedig sajnos még nincs felkészülve erre a megnövekedett teherre, vagy megnövekedett nyomásra. Itt betegeinknek többféle lehetőségei vannak. Vannak szociális otthonok, de sajnos még mindig azt érzik a hozzátartozók, hogyha valaki bekerül egy ilyen bentlakásos intézménybe, a szégyenként éli meg. Talán ez is az egyik oka, hogy így kórházunkban sok-sok beteg így visszamarad. Jelenleg több mint 60 ilyen gondozottunk van, vagy ápoltunk, aki már nem szorul kórházi kezelésre, szociális otthonra vár hónapok óta. Volt olyan betegünk, aki a krónikus osztályon 4 évig volt, hiszen nem tudtuk továbbadni szociális otthonba. Éppen a jövedelme miatt nem volt neki családja, és nem tudott a szociális rendszer jelenleg ezekre a helyzetekre kellőképpen reagálni.
7: Főigazgatóasszony, az, hogy most ez a téma terítékre került a JÖSZ ülésén, azt mi indokolta? Egy kritikus számot ért el az ellátottak száma? Miért érezte szükségesnek az, hogy a Jászsági Önkormányzatok Szövetségénél a település vezető a térség országgyűlési képviselőjével is ezt kibontva megtárgyalják?
8: A probléma régóta fennáll, amiben igazat adok. Azonban most értük el azt a helyzetet, hogy mind az ápolási osztály, mind a krónikus osztály maximális létszámmal működik, pótágyakkal, és elértük azt is, hogy sokszor aktív osztályra kerülnek olyan betegek, akiknek a felvételét szociális indokolja. Az már nem megengedhető, hogy aktív osztályokon olyan betegek feküdjenek, akik csak ápolásra és gondozásra szorulnak, orvosi kezelésre nem, elvévesztik a helyet azoktól a betegektől, akik valóban aktív kezelésre, aktív orvosi kezelésre szorulnak.
7: Dr. Besenyi Orsolya kiemelte, a települések vezetői rendkívül nyitottan és konstruktívan fogadták felvetéseiket, hiszen ők maguk is nap mint nap szembesülnek az idősödő társadalom kihívásaival, ezért pontosan érzékelik az azt növekvő terhet, amely a családokra, az önkormányzatokra és az egészségügyi ellátórendszerre egyaránt nehezedik.
8: Nagyon pozitívan reagáltak a polgármesterek, illetve képviselő úr is. Azt a nyomást, amit mi érzünk a kórházban, azt ők is ugyanúgy érzik a településeinken, és egy nagyon-nagyon szoros együttműködésre van szükség az egészségügy, a szociális ellátórendszer, illetve az önkormányzatok között. Hiszen ez egy közös probléma, és a megoldása is közös kell, hogy legyen. Mi készek vagyunk arra, hogy egy szorosabb kapcsolatot építsük a szociális ellátókkal, hogy már a kórházi körülmények között megismerkedhessen a gondozó a gondozottal, hogy milyen megoldások léteznek. Az, hogy egy betegnek milyen ápolási igénye van, ezt a szociális gondozó, vagy mi a kórházban az ápolók mi meg tudjuk mondani. Ezt órában tudjuk kifejezni. Akiknek alacsonyabb ápolási igénye van, ők házi ellátás keretében elláthatók. Ezek a házi segítségnyújtás vagy szociális gondozók azok, akik ők nekik tudnak segíteni. Jelenleg kevés szociális gondozó áll rendelkezésre, minden tizen vannak. Szociális gondozók naponta kétszer tudnak kínálni egy-egy gondozóthoz, 2-3 órát tudnak ott tölteni, ez alatt megtörténhet a tisztába rakás, a fürdetésben mozgatásban segítés, etetés, de sajnos az ő munkahelyük 8-tól 4-ig tart. Hiányzik az esti műszak, hiányzik a hétvégi műszak, mindannyian megegyeztünk, hogy jó lenne változtatni, szükség lenne ezeknek az időszaknak is a lefedésére.
7: Dr. Besenyi Orsolya Jászberényi Szent Erzsébet kórház főigazgatója elmondta, a tanácskozáson mindannyian egyetértettek abban, hogy a jelenlegi szociális ellátórendszer önmagában már nem képes megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra.
8: Széles egyeztetést igényel mind a kórház részéről, kértem javaslatokat, véleményezést a házi orvos kollégáktól, a szociális intézményvezetőktől, polgármesterektől is. Hannai Ferenc országgyűlési képviselő úr államtitkár úr kért tőlünk egy összefoglaló jelentést, amit interpellációban a parlament elé fog vinni, illetve továbbítja kérésünket a Szociális Minisztérium felé. Ennek az anyagnak az összeállításában nagy segítségemre van János Ida polgármestere, S.S. Béla, aki a polgármesterek, illetve az önkormányzatoknak a véleményét is összefogja. S.S. Béla polgármester úréknál János Ida működik 10 éve egy Európai Uniós projektből finanszírozott modell. Elmondása szerint ez egy nagyon jó modell, és ő kész arra, hogy a többi önkormányzat számára is ezt átadja. De több polgármester is volt, aki közjavaslattal érkezett Jász Lénszarulor, Zsámboki Sándor polgármester úr, illetve a Klavik Ildikó polgármester asszony is nagyon aktív volt ezen az ülésen, és ő is készanyaggal érkezett. Ez is mutatja a téma fontosságát, hogy milyen jól és konstruktívan tudtak reagálni erre a megkeresésemre.
7: Az egyeztetés során Halmai Ferenc országgyűlési képviselő arra kérte a résztvevőket, hogy készüljön egy részletes szakmai összefoglaló a felmerült problémákról és a lehetséges megoldásokról, amelyet a parlament, valamint a szakterületért felelős minisztérium felé kíván továbbítani.
9: Ez egy országos probléma, és nagyon-nagyon régóta fennálló, szerintem ez több évtizedesen fennálló probléma, és tulajdonképpen én arra gondoltam, amikor ez a JÖSZ ülés elindult, hogy a szakmai kérdéseket a szakmai szervezeteknek, illetve azoknak kell megoldani, vagy azoknak kell tanácsot adni, hogy mi legyen a megoldás, akik ebben részt vesznek, akik ehhez értenek. És ezért gondoltam, amikor előjött ez a probléma, és ott előadták nagyon sokan, és tényleg nagyon jó megoldásokat is kínáltak rá, hogy legyen egy kis team, és ezért javasoltam, hogy én kérnék egy olyan összefoglaló, vagy egy kidolgozott jelentést, amiben a megoldások is benne vannak, hiszen a szakmai szervezetek, önkormányzatok, ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és talán tudnak olyan megoldási javaslatokat ajánlani, elém tenni, amiket én tovább vihetek a kormánynak, parlamentben felszólalhatok, felhívhatom rá a figyelmet, és ha leteszek egy konkrét elképzelési javaslatot, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de valószínűleg nagyobb esélye lesz annak, hogy ez valamilyen megoldás születik majd erre.
7: Fátyol felhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Dean Ho, szingapúri professzor saját szervezetén kezdett el mérni egy szigorú életmódváltást, rendszeresen edzett, mediterrán jellegű étrendet követett, tudatosabban figyelt az alvására is, rendkívül hosszú napi 20 órás böjtöt is beiktatott. Több mutatója látványosan változott. Csökkent a nyugalmi pulzusa, javult az alvása és az anyagcserének több jellemzője is. Egy mesterséges intelligenciát használó becslés pedig a biológiai életkorát jóval alacsonyabbra tette a tényleges koránál. Ebből azonban nem következik, hogy nekünk is napi 20 órát kellene böjtölnünk. Egyetlen ember önkísérlete érdekes történet, de nem általános recept. Talán inkább azt mutatja meg, hogy a mozgás, az alvás és az étrend együtt nagyon sokat számíthat. Szélsőséges módszerek nélkül is. Jöjjön a Follow the Flow és a Gavallér.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Lassan a harmadik órához érünk, 4-től a D-vitamin kerül elő, megnézzük, miért lett érdekes a kutatók számára a prediabetes kapcsán, és miért nem jelenti ez azt, hogy érdemes lenne magunktól nagy adagokat szedni. Az óra második felében pedig egy citrusfélékben található vegyület ígéretes állatkísérletes eredményeit mutatom meg, és azt is tisztázzuk, mit nem tudunk még róla. Tate McRae biztosan jön majd a hírek után a Greedy-vel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nyárzáró program a Jászberényi Állatkertben. Ismét elérkezik az Állatkertek éjszakája. Augusztus 28-án este állatbemutatókkal, varázslatos fényfestéssel, bátorságpróbával, ugrálóvárral és sok más érdekességgel várunk benneteket 19 óra és 23 óra között.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a napos, fátyolfelhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már csaknem 550 halálos áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy leccserről lezúduló jég és törmeléklavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Magyar Péter visszautasítja, hogy a Tisza paktumot kötött volna a Fidesszel arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök azt mondta, hogy amennyiben az országgyűlés tiszás többsége nem szavazta volna meg Unger Annát az MVVH elnökének, akkor lehet, hogy örökre lekerül a napirendről a hivatal működése. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Dróntalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkány drón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7. Trio FM melletted szól. Augusztus 28-a péntek van, az Ágostonok névnapja. Ne felejtkezzenek el róluk, köszöntsék őket. Már a délutáni műszak harmadik órájában járunk, először a D-vitaminnal kapcsolatos friss eredményeket nézzük meg. Kutatások szerint ugyanis bizonyos esetekben szerepe lehet abban, hogy a prediabéteses vércukorértékek visszatérjenek a normál tartományba. Az óra második felében pedig a citrusfélékhez fordulunk. Egy bennünk található vegyület állatkísérletekben érdekes hatást mutatott a máj öregedésével kapcsolatban, de itt különösen fontos lesz elválasztani majd az ígéretes eredményt attól, amit embereknél már biztosan tudunk. Na, nem sokára mondom, addig is a Jonas Brothers zenél és a Sucker 16 óra után.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7. Trio FM mellettet szól. Ígértem, hogy ebben az órában beszélünk még egy nagyon fontos témáról, a prediabetesről. Ez azt jelenti, hogy a vércukor szint már magasabb az ideálisnál, de még nem éri el a cukorbetegség szintjét. Egyes vizsgálatok szerint a D-vitamin pótlás bizonyos csoportokban növelheti annak esélyét, hogy a vércukorértékek visszatérjenek a normál tartományba. Ez elsőre jól hangzik, de van egy fontos részlet. Több kutatásban az általánosan ajánlottnál jóval magasabb dózist használtak. A D-vitamin pedig nem olyan, hogy minél több, annál jobb. Túlzott bevitele magas vérkalcium szintet és más problémákat is okozhat. A fontos üzenet ebből nem az, hogy emeljük meg magunktól az adagot, hanem az, hogyha prediabéteszünk van, vagy hiányállapot gyanúja merül fel, beszéljük meg az orvossal, szükségünk van-e pótlásra, és ha igen, mennyire. Mi pedig zenélünk, hiszen ehhez sokkal jobban értek. Jöjjön a Bar Song, Se buzi dala.

0: 97.7 Trio FM mellette szól. Mindjárt jönnek a friss jársági hírek, ahogy azt már megszokhatták, 4:30 után is, utána a narancs, a citrom és a lime kerül a fókuszba. Egy bennünk is megtalálható növényi vegyület állatkísérletekben érdekes változásokat okozott. Például az idősödő májban, de megnézzük azt is, miért nem érdemes ebből rögtön emberi csodaszert csinálni. A hírek után is zenélünk tovább, csak a jársák kedvencei szólnak, Jason Mraz és az I'm Yours, mutatok belőle egy rövid részletet. So why won't it start
1: no more, no more. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Elismerésben részesült a Jászberényi rendőrkapitányság munkatársa. A Babosi Magató program mintakórháza lesz a Szolnoki Hetényi. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Azonnali pénzügyi segítséghez juthatnak a súlyos tavaszi faggyal és a nyár elejé jégesőkkel nyújtott szőlő- és gyümölcstermelők a Jászkonyságban. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium döntése nyomán hektáronként 100 ezer forint kárenyhítési előleget igényelhetnek az érintettek, a kérelmeket pedig augusztus 6-áig lehet benyújtani. Az előleget csak azok a szőlő- és gyümölcstermelők kaphatják meg, akik a 2026-os kárenyhítési hozzájárulásukat határidőre befizették. A hivatal ígérete szerint a döntések legkésőbb október 15-éig megszületnek, és a határozat után 5 napon belül már utalják is a pénzt a gazdák számlájára. Mint a programban vesz részt a Szolnoki Hetényi Géza Kórház, erről Balogh Tamás az érintők közösségének képviselője számolt be. Mint rádiónkból értesülhettek róla, az érintők indították el a Baba Simogató országos programot, melynek célja, hogy a kórházakban magukra maradt, illetve tartósan bentfekvő csecsemők megkapják a testi kontaktust és a szeretőtörődést. A napokban meghirdetett jelentkezéskor több mint 20 ezeren regisztráltak, akik közül szigorú, többfordulós, egészségű, ügyi és pszichológiai szűréseket követően választják ki azokat az önkénteseket, akik rendszeresen bejárhatnak a kórházi babákhoz. Az érintők képviselője most azt jelentette be, hogy a Szolnoki Kórház lenne az első kórház, ahol az ápolói pihenő komfortján emelnének, emellett itt szeretnék megvalósítani az egyik első olyan mintaprojektjüket is, amelynek célja egy kizárólag szociális körülményei miatt intézményben maradó baba hazajutásának elősegítése. Ennek keretében egy kórházban maradt baba családjának otthoni körülményeinek rendezésében szeretnének segítséget nyújtani olyan mértékben, hogy azok már lehetővé tegyék a gyermek biztonságos hazatérését. Ez a Baba Kulcs program, ahol a lakhatási körülményekben nyújtanak segítséget, lehet ez penészes lakás, hiányzó víz vagy áramszolgáltatás, fűtési probléma vagy más olyan alapvető hiányosság, amely megakadályozza a babák hazajutását. Az érintők szervezete a héten egyeztetett a parlamentben az egészségügyi szaktárca képviselőivel is, tájékoztatott Balogh Tamás. Előléptetésekkel, jutalommal és tanácsosi címmel ismerték el a vármegyei rendőrök kiemelkedő szakmai munkáját. Magyarország belügyminisztere szakterületén nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül tanácsosi címet kapott Szabari Ferenc, a Jászberényi rendőrkapitányság Jászapáti rendőr őrsének nyomozója. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 ittas járművezetővel szemben is intézkedtek. Fátyolfelhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A hesperetin egy növényi vegyület, amely több citrusfélében is megtalálható. Egy állatkísérletben idős egereknél vizsgálták, és a kezelt állatok májában kevesebb zsírfelhalmozódást, gyulladásos jelet és sejtkárosodást találtak. Ez izgalmas eredmény, de jöjjön egy kicsit fontosabb aspektus. Egy egérkísérlet még nem bizonyítja, hogy ugyanez embereknél is működik. Nem tudjuk például, milyen adag lenne hatásos vagy biztonságos, és azt sem, hogy hosszú távon valóban lenne érdemi előnye. A citrusféléket ettől függetlenül nyugodtan tarthatjuk az étrendünkben, csak ne várjuk tőlük, hogy egyetlen vegyület miatt megállítják a szervezet öregedését. Calvin Harris és Ellie Goulding következik, ez a dal nem öregszik, jöjjön a Miracle!

97.7 Trio FM mellettet szól. Zárul a mai délutáni műszak harmadik órája is, 5 órától pedig két nagyon hétköznapi témával foglalkozunk, mert hogy bizony nem ér véget a délutáni műszak, az utolsó óránk még csak most következik. Először elővesszük a fogkefénket és megnézzük, honnan lehet tudni, hogy már ideje elbúcsúzni tőle. Az óra második felében pedig a konyhában nézünk körül. Több olyan megszokott rutin is van, ami elsőre higiénikusnak tűnik, valójában viszont inkább növelheti a szennyeződés kockázatát. A friss hírek után Shawn Mendes érkezik, és a Stitches.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Szeptember közepétől csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Drontalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkány drón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.
3: I thought that I've been hurt before.

97.7. Trio FM mellettet szól. Megérkeztünk a pénteki délutáni műszak utolsó órájához. Ráfordulunk a hétvégére, és ígérem, megpörgetjük a munkaidőt. Először a fogkefénk állapotát ellenőrizzük. Rögtön elmondom majd, miért nem csak az eltelt hónapokat érdemes számolni, hanem a sörtéket is figyelni. Az óra második felében pedig öt gyakori konyhai rutint veszünk elő. Olyan mozdulatokat, amelyeket sokan automatikusan csinálunk, mégsem biztos, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból jó ötletek. Addig is 17 óra után Ariana Grande zenél, ez lesz a Hater, I Made You Love Me.

97.7 Trio FM mellettet szól. A fogkefénket nagyjából 3-4 havonta érdemes lecserélni, de nem kell mereven a naptárt figyelnünk. Ha a sörték már szétállnak, elhajlanak vagy elvesztették a tartásukat, hamarabb is eljöhet a csere ideje. A legfontosabb ok nem az, hogy néhány hónap után hirtelen veszélyes baktérium teleppé válna a fogkefe, hanem egyszerűen az, hogy elhasználódott sörték.

0: hanem egyszerűen az, hogy az elhasználódott sörték rosszabbul tisztítanak. Elektromos fogkefénél ugyanez igaz a cserélhető fejekre is. Tároláskor hagyjuk megszáradni, és lehetőleg ne tartsuk folyamatosan lezártokban. Ha hétvégén úgyis rendet rakunk a fürdőszobában egy pillantást, a fogkefe is megér. Lady Gaga és Bradley Cooper következik a Shallow-val.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Jelsági javaslatra készületprogram az idős gondozás területén a kórházi főigazgató, az országgyűlési képviselő és a polgármesterek dolgoznak együtt. Teljesen leégett a tetőszerkezete egy jászberényi parasztháznak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetnek Irány Éva. A Jászberényi Szent Erzsébet kórház főigazgatójának kezdeményezésére az intézményt érintő szociális kérdésekről is tárgyalt legutóbbi ülésén a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége. Mint dr. Besenyi Orsoly a rádiónak elmondta, a térség országgyűlési képviselőjével és a polgármesterekkel együtt áttekintették a szociális ellátórendszer és az egészségügy egyik legsúlyosabb kihívását. A kórházban ugyanis jelenleg több mint 60 olyan beteg részesül ellátásban, akiknek kórházi kezelése már nem indokolt, azonban szociális helyzetük miatt nem tudnak biztonságos körülmények között hazatérni. Emiatt a krónikus belgyógyászati osztály és az ápolási osztály folyamatosan pótágyakkal együtt is maximális kihasználtsággal működik. A kialakult helyzet az aktív betegellátást is egyre nagyobb mértékben érinti, hangsúlyozta az intézményvezető.
8: Látnunk kell, hogy mi egy idősödő társadalom vagyunk, és egyre jobban kell szembenéznünk az idősödő társadalomnak a speciális igényeivel. Na, ha egy idős ember kórházba kerül és hirtelen elveszíti önellátó képességét, akkor egy darabig kórházban marad, de akkor, amikor már nem szükséges az orvosi kezelés, és tovább kellene adnunk őt, illetve biztonságos környezetet kellene számára biztosítani, akkor már nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a család is nagyon nehéz helyzetbe kerül. A családok nem tudják sokszor vállalni ezt a gondozást, ápolást, néha 24 órás felügyeletet, hiszen ha a család fenntartó feladja a munkáját, akkor az egész családnak a megélhetése kerül veszélybe. A szociális rendszerünk pedig sajnos még nincs felkészülve erre a megnövekedett teherre, vagy megnövekedett nyomásra. Itt betegeinknek többféle lehetőségei vannak. Vannak szociális otthonok, de sajnos még mindig azt kérdik a hozzátartozók, hogyha valaki bekerül egy ilyen bentlakásos intézménybe, a szégyenként éli meg. Talán ez is az egyik oka, hogy így kórházunkban sok-sok beteg visszamarad. Jelenleg több mint 60 ilyen gondozottunk van, vagy ápoltunk, aki már nem szorul kórházi kezelésre, szociális otthonra vár hónapok óta. Volt olyan betegünk, aki a krónikus osztályon 4 évig volt, hiszen nem tudtuk továbbadni szociális otthonba. Éppen a jövedelme miatt nem volt neki családja, és nem tudott a szociális rendszer jelenleg ezekre a helyzetekre kellőképpen reagálni.
7: Főigazgatóasszony, az, hogy most ez a téma terítékre került a JÖSZ ülésén, azt mi indokolta? Egy kritikus számot ért el az ellátottak száma? Miért érezte szükségesnek az, hogy a Jászsági Önkormányzatok Szövetségénél a település vezető a térség országgyűlési képviselőjével is ezt kibontva megtárgyalják?
8: A probléma régóta fennáll, ebben igazat adok. Azonban most értük el azt a helyzetet, hogy mind az ápolási osztály, mind a krónikus osztály maximális létszámmal működik pótágyakkal, és elértük azt is, hogy sokszor aktív osztályra kerülnek olyan betegek, akiknek a felvételét szociális indokolja. Az már nem megengedhető, hogy aktív osztályokon olyan betegek feküdjenek, akik csak ápolásra és gondozásra szorulnak, orvosi kezelésre nem, elvéve a helyet azoktól a betegektől, akik valóban aktív kezelésre, aktív orvosi kezelésre szorulnak.
7: Dr. Besenyi Orsolya kiemelte, a települések vezetői rendkívül nyitottan és konstruktívan fogadták felvetéseiket, hiszen ők maguk is nap mint nap szembesülnek az idősödő társadalom kihívásaival, ezért pontosan érzékelik az azt növekvő terhet, amely a családokra, az önkormányzatokra és az egészségügyi ellátórendszerre egyaránt nehezedik.
8: Külön pozitívan reagáltuk a polgármesterek, illetve képviselő úr is. Azt a nyomást, amit mi érzünk a kórházban, azt ők is ugyanúgy érzik a településeinken, és egy nagyon-nagyon szoros együttműködésre van szükség az egészségügy, a szociális ellátórendszer, illetve az önkormányzatok között. Szóval ez egy közös probléma, és a megoldása is közös kell, hogy legyen. Mi készek vagyunk arra, hogy egy szorosabb kapcsolatot építsük a szociális ellátókkal, hogy már a kórházi körülmények között megismerkedhessen a gondozó a gondozottal, hogy milyen megoldások léteznek. Az, hogy egy betegnek milyen ápolási igénye van, ezt a szociális gondozó, vagy mi a kórházban, az ápolók meg tudjuk mondani. Ezt órában tudjuk kifejezni. Akiknek alacsonyabb ápolási igénye van, ők házi ellátás keretében elláthatók. Ezek a házi segítségnyújtás vagy szociális gondozók azok, akik ők nekik tudnak segíteni. De jelenleg kevés szociális gondozó áll rendelkezésre, jár minden tizen vannak. Szociális gondozók naponta kétszer tudnak kimenni egy-egy gondozóthoz, 2-3 órát tudnak ott tölteni, ez alatt megtörténhet a tisztába rakás, a fürdetésben, mozgatásban segítés, etetés, de sajnos az önmunkahelyünk 8-4-ig tart. Hiányzik az esti műszak, hiányzik a hétvégi műszak, mindannyian megegyeztünk, hogy jó lenne változtatni, szükség lenne ezeknek az időszaknak is a lefedésére.
7: Dr. Besenyi Orsolya Jászberényi Szent Erzsébet kórház főigazgatója elmondta, a tanácskozáson mindannyian egyetértettek abban, hogy a jelenlegi szociális ellátórendszer önmagában már nem képes megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra.
8: Széles egyeztetést igényel, mind a kórház részéről kértem javaslatokat, véleményezést a házi orvos kollégáktól, a szociális intézményvezetőktől, polgármesterektől is. Hannai Ferenc országgyűlési képviselő úr államtitkár úr kért tőlünk egy összefoglaló jelentést, amit interpellációban a parlament elé fog vinni, illetve továbbítja kérésünket a Szociális Minisztérium felé. Ennek az anyagnak az összeállításában nagy segítségemben van János Ida polgármestere, S.S. Béla, aki a polgármesterek, illetve az önkormányzatoknak a véleményét is összefogja. S.S. Béla polgármester úréknál János Ida működik 10 éve egy Európai Uniós projektből finanszírozott modell. Elmondása szerint ez egy nagyon jó modell, és kész arra, hogy a többi önkormányzat számára is ezt átadja. De több polgármester is volt, aki két javaslattal érkezett, Jász Pénzszerúr úr, Zsámboki Sándor polgármester úr, illetve a Klavik Ildikó polgármester asszony is nagyon aktív volt ezen az ülésen, és ő is készanyaggal érkezett. Ez is mutatja a téma fontosságát, hogy milyen jól és konstruktívan tudtak reagálni erre a megkeresésemre.
7: Az egyeztetés során Halmai Ferenc országgyűlési képviselő arra kérte a résztvevőket, hogy készüljön egy részletes szakmai összefoglaló a felmerült problémákról és a lehetséges megoldásokról, amelyet a parlament, valamint a szakterületért felelős minisztérium felé kíván továbbítani.
9: Ez egy országos probléma, és nagyon-nagyon régóta fennálló, szerintem, és ez több évtizedesen fennálló probléma. És tulajdonképpen én arra gondoltam, amikor ez a ülés elindult, hogy a szakmai kérdéseket a szakmai szervezeteknek, illetve azoknak kell megoldani, vagy azoknak kell tanácsot adni, hogy mi legyen a megoldás, akik ebben részt vesznek, akik ehhez értenek. És ezért gondoltam, amikor előjött ez a probléma, és ott előadták nagyon sokan, és tényleg nagyon jó megoldásokat is kínáltak rá, hogy legyen egy kis team, és ezért javasoltam, hogy én kérnék egy olyan összefoglaló, vagy egy kidolgozott jelentést, amiben a megoldások is benne vannak, hiszen a szakmai szervezetek, önkormányzatok, ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és talán tudnak olyan megoldási javaslatokat ajánlani, elém tenni, amiket én tovább éltek a kormánynak, parlamentben felszólalhatok, felhívhatom rá a figyelmet, és ha leteszek egy konkrét elképzelési javaslatot, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de valószínűleg nagyobb esélye lesz annak, hogy ez valamilyen megoldás születik majd erre.
7: Kigyulladt egy parasztház tetőszerkezete csütörtökön este Jászberényben a Váltó úton. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre a Jászberény és a Nagykártai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. A vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozott. A munkálatokat egy jászberényi visszaállító jármű segítette. Fátyolfelhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütés, csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7. Trio FM melletted szól. Hamarosan jönnek a friss jársági hírek 17:30 után, ahogy az lenni szokott. Át is adom a terepet, csak a legfontosabbak az itt élők és a környéken élők számára. Utána pedig a konyhában folytatjuk, és megnézzük, miért nem feltétlenül jó ötlet megmosni a nyers csirkét vagy a tojást, és miért érdemes különösen odafigyelnünk a vágódeszkára és a maradék rizs tárolására. A hírek után Teddy Swims következik a Lose Control-lal.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sok konyhai szokást úgy öröklünk tovább, hogy soha nem kérdezzük meg, valóban szükség van-e rá. Ilyen például a nyers csirke megmosása. A vízsugár ugyanis apró cseppekkel szétszórhatja a hús felszínén lévő baktériumokat a mosogató és a környező felületek körül. A tojást sem érdemes közvetlenül felhasználás előtt megmosni, mert a héj természetes védőrétegét is károsíthatjuk. A nyers húshoz használt vágódeszkát és eszközöket különösen alaposan tisztítsuk. A főtrist pedig ne hagyjuk hosszú órákig szobahőmérsékleten. Hűtsük le gyorsan és tegyük hűtőbe. Nem kell steril laboratóriummá alakítanunk a konyhát, inkább néhány olyan rutinon érdemes változtatnunk, ami megszokott ugyan, de nem feltétlenül biztonságos. Staying Alive, a Bee Gees következik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Rendőrségi nyomozás indult Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legkevesebb 575 halálos áldozata van a nepáli természeti katasztrófának. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmeléklavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. Itthon a Katolikus Caritas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM, a jásság rádiója. Hozok most egy részletes programajánlatot, amelyben megmutatom, milyen rendezvények várják önöket a közvetlen környéken, Szolnokon, Abonyban és itt Jászberényben. Szolnokon már zajlik a Szolnok napja eseménysorozat. A programok egészen szeptember 2-ig tartanak, és a város több pontján várják majd az érdeklődőket, ingyenes koncertekkel, bemutatókkal és családi alkalmakkal. Pénteken délután 5 órától este 9:30-ig a szolnoki Bagolyvár Vadasparki csatlakozik majd az állatkertek éjszakájához. A családok látványetetéseken, ügyességi és ismeretterjesztő játékokon is részt vehetnek, az erdő sötétjét pedig a mécsesekkel megvilágított bátorság ösvényen fedezhetik fel. Szombaton délőtt a szolnoki reptár 10. születésnapját ünnepli egy egész napos piknikkel. A látogatók betekintetnek majd egy MiG-29-es vadászgép pilóta fülkéjébe, közelről tanulmányozhatják a rakétatechnikát és a távirányítós tankokat. A helyszínre majd egy nosztalgia vonat is befut, a legkisebbeknek pedig játékokkal és közös legós építéssel készülnek a szervezők. Jászberény főterét szombaton zene tölti meg, itt rendezik meg ugyanis a 2. nyárzáró utcazene fesztivált, ahol az élő zené lesz majd a főszerep. Vasárnap este 7 órától a megszokott hangulat tér vissza Szolnokra, a belvárosi nagy templom előtt tartják a vacsora fehérben közösségi estet. A résztvevők saját asztallal, székkel, vacsorával és teljes fehér ruhában érkeznek a közös szabadtéri étkezésre. Ugrunk már szeptemberre, Jászberényben szeptember 3-án csütörtökön délután 5 órakor a Városi Könyvtár kamaratermében ingyenes előadás lesz, a Szent Erzsébet Kórház Egészségfejlesztési Irodája szervezi a programot Tények és tévhitek, mit együnk, hogy jól legyünk címmel, ahol az egészséges étrend legfontosabb kérdéseire kaphatunk választ. Abonyban szeptember 4-én és 5-én a Művelődési Házban tartják a hagyományos mezőgazdasági termény bemutatót helyi zöldségekkel, gyümölcsökkel, illetve mézekkel. Szeptember 5-én este 6 órától pedig a Kultúraház a színház termében az Abonyi Vándor Színház mutatja be a Tévedések végjátéka című kétrészes végjátékot. Szintén szeptember 5-én Jászberényben a Szent Háromság téren délután 3 órától látványos Steel Timber Sports országos pavágó bajnokságot rendeznek, amelyet este 7:30-tól a Redneck Roadkill Country koncertje kísér. Szeptember 11-én pénteken este 8 órától pedig a jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadra érkezik a Rossz Vér turné, ahol Deák Bill Gyula és csapata mellett fellép majd Ferenci György és a Racka Jam, valamint Tátrai Tibor is. Jövő héten szombaton szeptember 5-én rendezik meg a Puszta Monostori falunapot a Balázsovics Oszkár közösségi szintér kertjében. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható. A nap délelőtt 10 órakor rajtol majd a lecsófőző versennyel, miközben a focipályán a Puszta Monostor és a jársági öregfiúk futballmérkőzését rendezik meg. Délután 1 órától a monostori mini exatlon várja majd a mozogni vágyókat. Délután 4 órától kezdődik az ünnepi köszöntő és a műsor. Fellépnek a helyi óvodások és iskolások, énekel Tukora Bakos Nikoletta, valamint átadják a Puszta Monostorért díjat is. 18 órától retró slágerek szólnak, este 7 órakor Horváth Alexandra énekesnő lép színpadra, 21 órától pedig DJ Tallósi retro diszkója zárja az estét egészen hajnal 1-ig. A színpadi produkciók mellett kézműves agyagozás, veterinárművek, tacsi találkozó, lovaskocsikázás, ugrálóvár és játszóház is várja a családokat Puszta Monostoron. Érdemes lesz ellátogatni. Az időpontát még egyszer, szeptember 5-e szombat.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen. Baby,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: A babasimogató program mintakórháza lesz a Szolnoki Hetényi. Elismerésben részesült a Jászberényi rendőrkapitányság munkatársa. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Mintaprogramban vesz részt a Szolnoki Hetényi Géza Kórház, erről Balogh Tamás az érintők közösségének képviselője számolt be. Mint rádiónkból értesülhettek róla, az érintők indították el a Baba Simogató országos programot, melynek célja, hogy a kórházakban magukra maradt, illetve tartósan bentfekvő csecsemők megkapják a testi kontaktust és a szeretőtörődést. A napokban meghirdetett jelentkezéskor több mint 20 000-en regisztráltak, akik közül szigorú, többfordulós, egészségügyi és pszichológiai szűréseket követően választják ki azokat az önkénteseket, akik rendszeresen bejárhatnak a kórházi babákhoz. Az érintők képviselője most azt jelentette be, hogy a Szolnoki Kórház lenne az első kórház, ahol az ápolói pihenő komfortján emelnének, emellett itt szeretnék megvalósítani az egyik első olyan mintaprojektjüket is, amelynek célja egy kizárólag szociális körülményei miatt intézményben maradó baba hazajutásának elősegítése. Ennek keretében egy kórházban maradt baba családjának otthoni körülményeinek rendezésében szeretnének segítséget nyújtani olyan mértékben, hogy azok már lehetővé tegyék a gyermek biztonságos hazatérését. Ez a Baba Kulcs program, ahol a lakhatási körülményekben nyújtanak segítséget, lehet ez penészes lakás, hiányzó víz vagy áramszolgáltatás, fűtési probléma, vagy más olyan alapvető hiányosság, amely megakadályozza a babák hazajutását. Az érintők szervezete a héten egyeztetett a parlamentben az egészségügyi szaktárca képviselőivel is, tájékoztatott Balogh Tamás. Előléptetésekkel, jutalommal és tanácsosi címmel ismerték el a vármegyei rendőrök kiemelkedő szakmai munkáját. Magyarország belügyminisztere szakterületén nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül tanácsosi címet kapott Szabari Ferenc, a Jászberényi rendőrkapitányság Jászapáti rendőr őrsének nyomozója. Azonnali pénzügyi segítséghez juthatnak a súlyos tavaszi faggyal és a nyár eleji jégesőkkel nyújtott szőlő- és gyümölcstermelők a jászkonyságban. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium döntése nyomán hektáronként 100 000 forint kárenyhítési előleget igényelhetnek az érintettek, a kérelmeket pedig augusztus 6-áig lehet benyújtani. Az előleget csak azok a szőlő- és gyümölcstermelők kaphatják meg, akik a 2026-os kárenyhítési hozzájárulásukat határidőre befizették. A hivatal ígérete szerint a döntések legkésőbb október 15-ig megszületnek, és a határozat után 5 napon belül már utalják is a pénzt a gazdák számlájára. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 ittas járművezetővel szemben is intézkedtek. Fátyolfelhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Rendőrségi nyomozás indult Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megközelítette a 600-at a nepáli földrengés halálos áldozatainak száma, és csaknem 2000 embert eltűntként keresnek, köztük három magyart. Napközben egy időre le kellett állítani a mentési munkálatokat az újabb árvizek veszélye miatt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett a természeti katasztrófában. Itthon a Katolikus Karitas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoralja új helyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a táboraiban. Összeöntötték a magyarok kenyeréhez felajánlott búzát. Az ünnepélyes eseményt a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián tartották. Több ezer magyarországi, határon túli és diaszporában élő magyar gazda vett részt az akcióban. A gabonából készülő liszttel rászoruló családokat támogatnak majd. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Elismerésben részesült a Jászberényi rendőrkapitányság munkatársa. A babasimogató program mintakórháza lesz a Szolnoki Hetényi. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Azonnali pénzügyi segítséghez juthatnak a súlyos tavaszi faggyal és a nyár eleji jégesőkkel nyújtott szőlő- és gyümölcstermelők a Jászkonyságban. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium döntése nyomán hektáronként 100 ezer forint kárenyhítési előleget igényelhetnek az érintettek, a kérelmeket pedig augusztus 6-áig lehet benyújtani. Az előleget csak azok a szőlő- és gyümölcstermelők kaphatják meg, akik a 2026-os kárenyhítési hozzájárulásukat határidőre befizették. A hivatal ígérete szerint a döntések legkésőbb október 15-ig megszületnek, és a határozat után 5 napon belül már utalják is a pénzt a gazdák számlájára. Mint a programban vesz részt a Szolnoki Hetényi Géza Kórház, erről Balogh Tamás az érintők közösségének képviselője számolt be. Mint rádiónkból értesülhettek róla, az érintők indították el a Baba Simogató országos programot, melynek célja, hogy a kórházakban magukra maradt, illetve tartósan bentfekvő csecsemők megkapják a testi kontaktust és a szeretőtörődést. A napokban meghirdetett jelentkezéskor több mint 20 ezeren regisztráltak, akik közül szigorú, többfordulós, egészségügyi és pszichológiai szűréseket követően választják ki azokat az önkénteseket, akik rendszeresen bejárhatnak a kórházi babákhoz. Az érintők képviselője most azt jelentette be, hogy a Szolnoki Kórház lenne az első kórház, ahol az ápolói pihenő komfortján emelnének, emellett itt szeretnék megvalósítani az egyik első olyan mintaprojektjüket is, amelynek célja egy kizárólag szociális körülményei miatt intézményben maradó baba hazajutásának elősegítése. Ennek keretében egy kórházban maradt baba családjának otthoni körülményeinek rendezésében szeretnének segítséget nyújtani olyan mértékben, hogy azok már lehetővé tegyék a gyermek biztonságos hazatérését. Ez a Baba Kulcs program, ahol a lakhatási körülményekben nyújtanak segítséget, lehet ez penészes lakás, hiányzó víz vagy áramszolgáltatás, fűtési probléma vagy más olyan alapvető hiányosság, amely megakadályozza a babák hazajutását. Az érintők szervezete a héten egyeztetett a parlamentben az egészségügyi szaktárca képviselőivel is, tájékoztatott Balogh Tamás. Előléptetésekkel, jutalommal és tanácsosi címmel ismerték el a vármegyei rendőrök kiemelkedő szakmai munkáját. Magyarország belügyminisztere szakterületén nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül tanácsosi címet kapott Szabari Ferenc, a Jászberényi rendőrkapitányság Jászapáti rendőr őrsének nyomozója. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 3 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 ittas járművezetővel szemben is intézkedtek. Fátyolfelhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütés, csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezést holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Tovább nőtt, megközelítette a 600-at a nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Több mint 100 munkás egy alagútban rekedt, de több száz embert a környékről sikerült kimenekíteni. Az Európai Unió egy 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak, itthon is több szervezet adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Aki akadályozza az MVVH munkáját, az a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, lehet és kell is a hivatalt kritizálni, ellenőrizni, de aki politikai érdekből hitelteleníti vagy akadályozza a munkát, aki titkos háttéralkukról hazudik, az tudatosan árt és rombol. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A jubileum alkalmából több emlékérmet bocsátott ki a Nemzeti Bank, és a posta is emlékbélyeg blokkal tiszteleg a hősök előtt. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoralja új helyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a táboraiban. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja! Let's

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Jelsági javaslatra készült program az idős gondozás területén a kórházi főigazgató, az országgyűlési képviselő és a polgármesterek dolgoznak együtt. Teljesen leégett a tetőszerkezete egy jászberényi parasztháznak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatójának kezdeményezésére az intézményt érintő szociális kérdésekről is tárgyalt legutóbbi ülésén a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége. Mint dr. Besenyi Orsoly a rádiónak elmondta, a térség országgyűlési képviselőjével és a polgármesterekkel együtt áttekintették a szociális ellátórendszer és az egészségügy egyik legsúlyosabb kihívását. A kórházban ugyanis jelenleg több mint 60 olyan beteg részesül ellátásban, akiknek kórházi kezelése már nem indokolt, azonban szociális helyzetük miatt nem tudnak biztonságos körülmények között hazatérni. Emiatt a krónikus belgyógyászati osztály és az ápolási osztály folyamatosan pótágyakkal együtt is maximális kihasználtsággal működik. A kialakult helyzet az aktív betegellátást is egyre nagyobb mértékben érinti, hangsúlyozta az intézményvezető.
3: Látnunk kell, hogy mi egy idősödő társadalom vagyunk, és egyre jobban kell szembenéznünk az idősödő társadalomnak a speciális igényeivel. Na, ha egy idős ember kórházba kerül és hirtelen elveszíti önellátó képességét, akkor egy darabig kórházban marad, de akkor, amikor már nem szükséges az orvosi kezelés, és tovább kellene adnunk őt, illetve biztonságos környezetet kellene számára biztosítani, akkor már nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a család is nagyon nehéz helyzetbe kerül. A családok nem tudják sokszor vállalni ezt a gondozást, ápolást, néha 24 órás felügyeletet, hiszen ha a család fenntartó feladja a munkáját, akkor az egész családnak a megélhetése kerül veszélybe. A szociális rendszerünk pedig sajnos még nincs felkészülve erre a megnövekedett teherre, vagy megnövekedett nyomásra. Itt betegeinknek többféle lehetőségei vannak. Vannak szociális otthonok, de sajnos még mindig azt érzik a hozzátartozók, hogyha valaki bekerül egy ilyen bentlakásos intézménybe, a szégyenként éli meg. Talán ez is az egyik oka, hogy így kórházunkban sok-sok beteg így visszamarad. Jelenleg több mint 60 ilyen gondozottunk van, vagy ápoltunk, aki már nem szorul kórházi kezelésre, szociális otthonra vár hónapok óta. Volt olyan betegünk, aki a krónikus osztályon 4 évig volt, hiszen nem tudtuk továbbadni szociális otthonba. Éppen a jövedelme miatt nem volt neki családja, és nem tudott a szociális rendszer jelenleg ezekre a helyzetekre kellőképpen reagálni.
2: Főigazgató asszony, az, hogy most ez a téma terítékre került a JÖSZ ülésén, azt mi indokolta? Egy kritikus számot ért el az ellátottak száma? Miért érezte szükségesnek az, hogy a Jászsági Önkormányzatok Szövetségénél a település vezető a térség országgyűlési képviselőjével is ezt kibontva megtárgyalják?
3: A probléma régóta fennáll, amiben igazat adok. Azonban most értük el azt a helyzetet, hogy mind az ápolási osztály, mind a krónikus osztály maximális létszámmal működik, pótágyakkal, és elértük azt is, hogy sokszor aktív osztályra kerülnek olyan betegek, akiknek a felvételét szociális indokolja. Az már nem megengedhető, hogy aktív osztályokon olyan betegek feküdjenek, akik csak ápolásra és gondozásra szorulnak, orvosi kezelésre nem, elvéve a helyet azoktól a betegektől, akik valóban aktív kezelésre, aktív orvosi kezelésre szorulnak.
2: Dr. Besenyi Orsolya kiemelte, a települések vezetői rendkívül nyitottan és konstruktívan fogadták felvetéseiket, hiszen ők maguk is nap mint nap szembesülnek az idősödő társadalom kihívásaival, ezért pontosan érzékelik az azt növekvő terhet, amely a családokra, az önkormányzatokra és az egészségügyi ellátórendszerre egyaránt nehezedik.
3: Nagyon pozitívan reagáltuk a polgármesterek, illetve képviselő úr is. Azt a nyomást, amit mi érzünk a kórházban, azt ők is ugyanúgy érzik a településeinken, és egy nagyon-nagyon szoros együttműködésre van szükség az egészségügy, a szociális ellátórendszer, illetve az önkormányzatok között, hiszen ez egy közös probléma, és a megoldása is közös kell, hogy legyen. Mi készek vagyunk arra, hogy egy szorosabb kapcsolatot építsük a szociális ellátókkal, hogy már a kórházi körülmények között megismerkedhessen a gondozó a gondozottal, hogy milyen megoldások léteznek. Az, hogy egy betegnek milyen ápolási igénye van, ezt a szociális gondozó, vagy mi a kórházban, az ápolóknak meg tudjuk mondani. Ezt órában tudjuk kifejezni. Akiknek alacsonyabb ápolási igénye van, ők házi ellátás keretében elláthatók. Ezek a házi segítségnyújtás vagy szociális gondozók azok, akik ők nekik tudnak segíteni. bélelletkel és szociális gondozó áll rendelkezésre, jelzik minden tizen vannak. Szociális gondozók naponta kétszer tudnak kimenni egy-egy gondozóthoz, 2-3 órát tudnak ott tölteni, ez alatt megtörténhet a tisztába rakás, a fürdetésben mutatásban segítés, etetés, de sajnos az önmunkahelyünk ez a 8-tól fél 4-ig tart. Hiányzik az esti műszak, hiányzik a hétvégi műszak, mindannyian megegyeztünk, hogy jó lenne változtatni, szükség lenne ezeknek az időszaknak is a lefedésére.
2: Dr. Besenyi Orsolya Jászberényi Szent Erzsébet kórház főigazgatója elmondta, a tanácskozáson mindannyian egyetértettek abban, hogy a jelenlegi szociális ellátórendszer önmagában már nem képes megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra.
3: Széles egyeztetést igényel, mind a kórház részéről kértem javaslatokat, véleményezést a házi orvos kollégáktól, a szociális intézményvezetőktől, polgármesterektől is. Hannai Ferenc országgyűlési képviselő úr államtitkár úr kért tőlünk egy összefoglaló jelentést, amit interpellációban a parlament elé fog vinni, illetve továbbítja kérésünket a Szociális Minisztérium felé. Ennek az anyagnak az összeállításában nagy segítségemben van János Ida polgármestere, S.S. Béla, aki a polgármesterek, illetve az önkormányzatoknak a véleményét is összefogja. S.S. Béla polgármester úréknál János Ida működik 10 éve egy Európai Uniós projektből finanszírozott modell. Elmondása szerint ez egy nagyon jó modell, és ő kész arra, hogy a többi önkormányzat számára is ezt átadja. De több polgármester is volt, aki két javaslattal érkezett, Jász Pénzharulor, Zsámboki Sándor polgármester úr, illetve a Klavik Ildikó polgármester asszony is nagyon aktív volt ezen az ülésen, és ő is kész anyaggal érkezett. Ez is mutatja a téma fontosságát, hogy milyen jól és konstruktívan tudtak reagálni erre a megkeresésemre.
2: Az egyeztetés során Halmai Ferenc országgyűlési képviselő arra kérte a résztvevőket, hogy készüljön egy részletes szakmai összefoglaló a felmerült problémákról és a lehetséges megoldásokról, amelyet a parlament, valamint a szakterületért felelős minisztérium felé kíván továbbítani.
4: Ez egy országos probléma, és nagyon-nagyon régóta fennálló, szerintem, és ez több évtizedesen fennálló probléma. És tulajdonképpen én arra gondoltam, amikor ez a JÖSZ ülés elindult, hogy a szakmai kérdéseket a szakmai szervezeteknek, illetve azoknak kell megoldani, vagy azoknak kell tanácsot adni, hogy mi legyen a megoldás, akik ebben részt vesznek, akik ehhez értenek. És ezért gondoltam, amikor előjött ez a probléma, és ott előadták nagyon sokan, és tényleg nagyon jó megoldásokat is kínáltak rá, hogy legyen egy kis team, és ezért javasoltam, hogy én kérnék egy olyan összefoglaló, vagy egy kidolgozott jelentést, amiben a megoldások is benne vannak, hiszen a szakmai szervezetek, önkormányzatok, ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és talán tudnak olyan megoldási javaslatokat ajánlani, elém tenni, amiket én tovább éltek a kormánynak, parlamentben felszólalhatok, felhívhatom rá a figyelmet, és ha leteszek egy konkrét elképzelési javaslatot, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de valószínűleg nagyobb esélye lesz annak, hogy ez valamilyen megoldás születik majd erre.
2: Kigyulladt egy parasztház tetőszerkezete csütörtökön este Jászberényben a Váltó úton. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre a Jászberény és a Nagykártai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. A vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozott. A munkálatokat egy jászberényi vízszállító jármű segítette. Fátyolfelhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Rendőrségi nyomozás indult Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legkevesebb 575 halálos áldozata van a nepáli természeti katasztrófának. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmeléklavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. Itthon a Katolikus Karitas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi Egyházi létesítmény. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

kellett egyszer. Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: A babasimogató program mintakórháza lesz a Szolnoki Hetényi. Elismerésben részesült a Jászberényi rendőrkapitányság munkatársa. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Mintaprogramban vesz részt a Szolnoki Hetényi Géza Kórház, erről Balogh Tamás az érintők közösségének képviselője számolt be. Mint rádiónkból értesülhettek róla, az érintők indították el a Baba Simogató országos programot, melynek célja, hogy a kórházakban magukra maradt, illetve tartósan bentfekvő csecsemők megkapják a testi kontaktust és a szeretőtörődést. A napokban meghirdetett jelentkezéskor több mint 20 000 regisztráltak, akik közül szigorú, többfordulós, egészségügyi és pszichológiai szűréseket követően választják ki azokat az önkénteseket, akik rendszeresen bejárhatnak a kórházi babákhoz. Az érintők képviselője most azt jelentette be, hogy a Szolnoki Kórház lenne az első kórház, ahol az ápolói pihenő komfortján emelnének, emellett itt szeretnék megvalósítani az egyik első olyan mintaprojektjüket is, amelynek célja egy kizárólag szociális körülményei miatt intézményben maradó baba hazajutásának elősegítése. Ennek keretében egy kórházban maradt baba családjának otthoni körülményeinek rendezésében szeretnének segítséget nyújtani olyan mértékben, hogy azok már lehetővé tegyék a gyermek biztonságos hazatérését. Ez a Baba Kulcs program, ahol a lakhatási körülményekben nyújtanak segítséget, lehet ez penészes lakás, hiányzó víz vagy áramszolgáltatás, fűtési probléma vagy más olyan alapvető hiányosság, amely megakadályozza a babák hazajutását. Az érintők szervezete a héten egyeztetett a parlamentben az egészségügyi szaktárca képviselőivel is, tájékoztatott Balogh Tamás. Előléptetésekkel, jutalommal és tanácsosi címmel ismerték el a vármegyei rendőrök kiemelkedő szakmai munkáját. Magyarország belügyminisztere szakterületén nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül tanácsosi címet kapott Szabari Ferenc, a Jászberényi rendőrkapitányság Jászapáti rendőrőrsének nyomozója. Azonnali pénzügyi segítséghez juthatnak a súlyos tavaszi faggyal és a nyár elejé jégesőkkel nyújtott szőlő- és gyümölcstermelők a Jászkonyságban. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium döntése nyomán hektáronként 100 000 forint kárenyhítési előleget igényelhetnek az érintettek, a kérelmeket pedig augusztus 6-áig lehet benyújtani. Az előleget csak azok a szőlő- és gyümölcstermelők kaphatják meg, akik a 2026-os kárenyhítési hozzájárulásukat határidőre befizették. A hivatal ígérete szerint a döntések legkésőbb október 15-éig megszületnek, és a határozat után 5 napon belül már utalják is a pénzt a gazdák számlájára. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 3 személyes sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A vármegye rendőrei 3 ittas járművezetővel szemben is intézkedtek. Fátyol felhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Rendőrségi nyomozás indult Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megközelítette a 600-at a nepáli földrengés halálos áldozatainak száma, és csaknem 2000 embert eltűntként keresnek, köztük 3 magyart. Napközben egy időre le kellett állítani a mentési munkálatokat az újabb árvizek veszélye miatt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett a természeti katasztrófában. Itthon a Katolikus Karitas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoralja új helyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a táboraiban. Összeöntötték a magyarok kenyeréhez felajánlott búzát. Az ünnepélyes eseményt a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián tartották. Több ezer magyarországi, határon túli és diaszporában élő magyar gazda vett részt az akcióban. A gabonából készülő liszttel rászoruló családokat támogatnak majd. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnek irányéva. Kigyulladt egy parasztház tetőszerkezete csütörtökön este Jászberényben a Váltó úton. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre a Jászberény és a Nagykátai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángokat. A vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozott. A munkálatokat egy jászberényi visszaállító jármű segítette. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatójának kezdeményezésére az intézményt érintő szociális kérdésekről is tárgyalt legutóbbi ülésén a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége. Mint dr. Besenyi Orsoly a rádiónak elmondta, a térség országgyűlési képviselőjével és a polgármesterekkel együtt áttekintették a szociális ellátórendszer és az egészségügy egyik legsúlyosabb kihívását. A kórházban ugyanis jelenleg több mint 60 olyan beteg részesül ellátásban, akiknek kórházi kezelése már nem indokolt, azonban szociális helyzetük miatt nem tudnak biztonságos körülmények között hazatérni. Emiatt a krónikus belgyógyászati osztály és az ápolási osztály folyamatosan pótágyakkal együtt is maximális kihasználtsággal működik. A kialakult helyzet az aktív betegellátást is egyre nagyobb mértékben érinti, hangsúlyozta az intézményvezető.
3: Látnunk kell, hogy mi egy idősödő társadalom vagyunk, és egyre jobban kell szembenéznünk az idősödő társadalomnak a speciális igényeivel. Na, ha egy idős ember kórházba kerül és hirtelen elveszíti önellátó képességét, akkor egy darabig kórházban marad, de akkor, amikor már nem szükséges az orvosi kezelés, és tovább kellene adnunk őt, illetve biztonságos környezetet kellene számára biztosítani, akkor már nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a család is nagyon nehéz helyzetbe kerül. A családok nem tudják sokszor ezt a gondozást, ápolást, néha 24 órás felügyeletet, hiszen ha a család fenntartó feladja a munkáját, akkor az egész családnak a megélhetése kerül veszélybe. A szociális rendszerünk pedig sajnos még nincs felkészülve erre a megnövekedett teherre, vagy megnövekedett nyomásra. Itt betegeinknek többféle lehetőségei vannak. Vannak szociális otthonok, de sajnos még mindig azt érzik a hozzátartozók, hogyha valaki bekerül egy ilyen bentlakásos intézménybe, a szégyenként éli meg. Talán ez is az egyik oka, hogy így kórházunkban sok-sok beteg visszamarad. Jelenleg több mint 60 ilyen gondozottunk van, vagy ápoltunk, aki már nem szorul kórházi kezelésre, szociális otthonra vár hónapok óta. Volt olyan betegünk, aki a krónikus osztályon 4 évig volt, hiszen nem tudtuk továbbadni szociális otthonba. Éppen a jövedelme miatt nem volt neki családja, és nem tudott a szociális rendszer jelenleg ezekre a helyzetekre kellőképpen reagálni.
2: Főigazgató asszony, az, hogy most ez a téma terítékre került a JÖSZ ülésén, azt mi indokolta? Egy kritikus számot ért el az ellátottak száma? Miért érezte szükségesnek az, hogy a Jászsági Önkormányzatok Szövetségénél a település vezető a térség országgyűlési képviselőjével is ezt kibontva megtárgyalják.
3: A probléma régóta fennáll, amiben igazat adok. Azonban most értük el azt a helyzetet, hogy mind az ápolási osztály, mind a krónikus osztály maximális létszámmal működik, pótágyakkal, és elértük azt is, hogy sokszor aktív osztályra kerülnek olyan betegek, akiknek a felvételét szociális indok indokolja. Az már nem megengedhető, hogy aktív osztályokon olyan betegek feküdjenek, akik csak ápolásra és gondozásra szorulnak, orvosi kezelésre nem, elvéve a helyet azoktól a betegektől, akik valóban aktív kezelésre, aktív orvosi kezelésre szorulnak.
2: Dr. Besenyi Orsolya kiemelte, a települések vezetői rendkívül nyitottan és konstruktívan fogadták felvetéseiket, hiszen ők maguk is nap mint nap szembesülnek az idősödő társadalom kihívásaival, ezért pontosan érzékelik az azt növekvő terhet, amely a családokra, az önkormányzatokra és az egészségügyi ellátórendszerre egyaránt nehezedik.
3: Nagyon pozitívan reagáltak a polgármesterek, illetve a képviselő úr is. Azt a nyomást, amit mi érzünk a kórházban, azt ők is ugyanúgy érzik a településeinken, és egy nagyon-nagyon szoros együttműködésre van szükség az egészségügy, a szociális ellátórendszer, illetve az önkormányzatok között. Ez egy közös probléma, és a megoldása is közös kell, hogy legyen. Mi készek vagyunk arra, hogy egy szorosabb kapcsolatot építsük a szociális ellátókkal, hogy már a kórházi körülmények között megismerkedhessen a gondozó a gondozottal, hogy milyen megoldások léteznek. Az, hogy egy betegnek milyen ápolási igénye van, ezt a szociális gondozó, vagy mi a kórházban, az ápolók mi ezt meg tudjuk mondani. Ezt órában tudjuk kifejezni. Akiknek alacsonyabb ápolási igénye van, ők házi ellátás keretében elláthatók, ezek a házi segítségnyújtás vagy szociális gondozók azok, akik ők nekik tudnak segíteni. Jelenleg kevés szociális gondozó áll rendelkezésre, jár minden tizen vannak. Szociális gondozók naponta kétszer tudnak kimenni egy-egy gondozóthoz, 2-3 órát tudnak ott tölteni, ez alatt megtörténhet a tisztába rakás, a fürdetésben mutatásban segítés, etetés, de sajnos az ő munkahelyük 8-tól 4-ig tart. Hiányzik az esti műszak, hiányzik a hétvégi műszak, mindannyian megegyeztünk, hogy jó lenne változtatni, szükség lenne ezeknek az időszaknak is a lefedésére.
2: Dr. Besenyi Orsolya Jászberényi Szent Erzsébet kórház főigazgatója elmondta, a tanácskozáson mindannyian egyetértettek abban, hogy a jelenlegi szociális ellátórendszer önmagában már nem képes megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra.
3: Széles egyeztetést igényel mind a kórház részéről, kértem javaslatokat, véleményezést a házi orvos kollégáktól, a szociális intézményvezetőktől, polgármesterektől is. Hannai Ferenc országgyűlési képviselő úr államtitkár úr kért tőlünk egy összefoglaló jelentést, amit interpellációban a parlament elé fog vinni, illetve továbbítja kérésünket a Szociális Minisztérium felé. Ennek az anyagnak az összeállításában nagy segítségemre van János Ida polgármestere, S.S. Béla, aki a polgármesterek, illetve az önkormányzatoknak a véleményét is összefogja. S.S. Béla polgármester úréknál János Ida működik 10 éve egy Európai Uniós projektből finanszírozott modell. Elmondása szerint ez egy nagyon jó modell, és ő kész arra, hogy a többi önkormányzat számára is ezt átadja. De több polgármester is volt, aki közjavaslattal érkezett Jász Lényszerúr úr, Zsámboki Sándor polgármester úr, illetve a Klavik Ildikó polgármester asszony is nagyon aktív volt ezen az ülésen, és ő is kész anyaggal érkezett. Ez is mutatja a téma fontosságát, hogy ilyen jól és konstruktívan tudtak reagálni erre a megkeresésemre.
2: Az egyeztetés során Halmai Ferenc országgyűlési képviselő arra kérte a résztvevőket, hogy készüljön egy részletes szakmai összefoglaló a felmerült problémákról és a lehetséges megoldásokról, amelyet a parlament, valamint a szakterületért felelős minisztérium felé kíván továbbítani.
4: Ez egy országos probléma, és nagyon-nagyon régóta fennálló, szerintem ez több évtizedesen fennálló probléma. És tulajdonképpen én arra gondoltam, amikor ez a JÖSZ ülés elindult, hogy a szakmai kérdéseket a szakmai szervezeteknek, illetve azoknak kell megoldani, vagy azoknak kell tanácsot adni, hogy mi legyen a megoldás, akik ebben részt vesznek, akik ehhez értenek. És ezért gondoltam, amikor előjött ez a probléma, és ott előadták nagyon sokan, és tényleg nagyon jó megoldásokat is kínáltak rá, hogy legyen egy kis team, és ezért javasoltam, hogy én kérnék egy olyan összefoglaló, vagy egy kidolgozott jelentést, amiben a megoldások is benne vannak, hiszen a szakmai szervezetek, önkormányzatok, ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és talán tudnak olyan megoldási javaslatokat ajánlani, elém tenni, amiket én tovább vihetek a kormánynak, parlamentben felszólalhatok, felhívhatom rá a figyelmet, és ha leteszek egy konkrét elképzelési javaslatot, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de valószínűleg nagyobb esélye lesz annak, hogy ez valamilyen megoldás születik majd erre.
2: Fátyolfelhős időre van kilátás, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütés, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, késő este általában 20 és 27 fok várható. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezést holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Tovább nőtt, megközelítette a 600-at a nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Több mint 100 munkás egy alagútban rekedt, de több száz embert a környékről sikerült kimenekíteni. Az Európai Unió egy 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak, itthon is több szervezet adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Aki akadályozza az MVVH munkáját, az a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, lehet és kell is a hivatalt kritizálni, ellenőrizni, de aki politikai érdekből hitelteleníti vagy akadályozza a munkát, aki titkos háttéralkukról hazudik, az tudatosan árt és rombol. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A jubileum alkalmából több emlékérmet bocsátott ki a Nemzeti Bank, és a posta is emlékbélyeg blokkal tiszteleg a hősök előtt. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoralja új helyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a táboraiban. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nálunk a zene sohasem ér véget. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rádió 3 FM. Mellette szól.
1: Give up looking for my baby.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Rendőrségi nyomozás indult Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legkevesebb 575 halálos áldozata van a nepáli természeti katasztrófának. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmeléklavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. Itthon a Katolikus Karitas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista

0: Buddhista Szeretett Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi Egyházi Létesítmény.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél, nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Az előbb-utóbb kellett is szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezést holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Tovább nőtt, megközelítette a 600-at a nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Több mint 100 munkás egy alagútban rekedt, de több száz embert a környékről sikerült kimenekíteni. Az Európai Unió egy 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak, itthon is több szervezet adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Aki akadályozza az MVVH munkáját, az a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, lehet és kell is a hivatalt kritizálni, ellenőrizni, de aki politikai érdekből hitelteleníti vagy akadályozza a munkát, aki titkos háttéralkukról hazudik, az tudatosan árt és rombol. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A jubileum alkalmából több emlékérmet bocsátott ki a Nemzeti Bank, és a posta is emlékbélyeg blokkal tiszteleg a hősök előtt. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoralja új helyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a táboraiban. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
1: De jó volna, de jó volna, de jó volna.

0: összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké.
1: Zene a múltból és a jelenből. Hallgassa a hétvégi Zeneturmixot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Rendőrségi nyomozás indult Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megközelítette a 600-at a nepáli földrengés halálos áldozatainak száma, és csaknem 2000 embert eltűntként keresnek, köztük 3 magyart. Napközben egy időre le kellett állítani a mentési munkálatokat az újabb árvizek veszélye miatt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett a természeti katasztrófában. Itthon a Katolikus Karitas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin, a központi nyomozó